0: nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyás templom 2013-ban befejeződött felújítása során a csúcsdísz gömbjében időkapszulákat találtak. A forrasztással lezárt részcsövek 1894-ből és 1935-ből származó díszes emlékiratokat rejtettek. A korábbi irat megörökíti a 19. század végi felújítás menetét, felsorolja az egymást követő munkafolyamatokat, és megemlíti a belső díszítés alkotóit. Az 1960-as évek restaurátorai nem csak iratot, hanem a családjukhoz vagy a korhoz kapcsolódó érdekességeket is elrejtettek. Például az egyik bádogos lányának óvodai fényképét, illetve egy szál Kossuth cigarettát. A nemrég befejeződött felújításon dolgozók szintén hagytak korlenyomatot egy időkapszulában az utókor számára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a Budai Várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt-szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luigi Fernando Marsili, a Budát felszabadító seregekben szolgáló olasz tudós és katona 1686-ban részletes térképekkel kísért feljegyzést készített a Várnegyedben a törökök kiűzése után talált állapotokról. Innen tudhatjuk, hogy Budának 23 mecsetje volt, és a törökök 9 hévízes fürdőt használtak Budán. Marsili leírja, hogy milyenek voltak azok a budai jégvermek a török időkben, amelyekből nyáron mindenki kétszer ingyen kaphatott jeget. Leírja Buda régi várkapuit, ahol a vándor mindenkor jégbe hűtött vízzel oldhatta szomját. Megemlékezik a törökök népkonyhájáról is, ahol a város szegényei és az utasok minden pénteken, az iszlám vallás szent napján ingyen cipót, rizst és gyertyát kaptak. Tőle tudjuk meg azt is, hogy a törökök 22 sütőházat, pékséget működtettek Budán. Az olasz gróf feljegyzései felbecsülhetetlen értékű kordokumentumok Buda múltjából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Battyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Battyány téren emléktábla jelzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban, a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A József Nádor tér Budapest 5. kerületében található. Az 1800-as évektől Lipótvárossal egy időben Pest terjeszkedésével alakult ki. Meghatározó eleme a névadó és a terület fejlesztését előmozdító József Nádor tábrázoló szobor. Bár mind az épületek, mind a park jelentős változásokon ment át évszázadok alatt, történelmi jelentőségét számos műemléki védettség és régészeti feltárás is igazolja. A 19. század elején Sóhivataltérnek vagy Sótérnek is nevezték. Mai nevét 1938-ban nyerte el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, az teljesen természetes, hogy a közelgő gyermeknapra hívjuk fel mindenki szíves figyelmét. Az kevésbé természetes, hogy bevallom, hogy nem szeretem a gyerekmunkát, illetve a gyerekek versenyeztetését, de hogyha nagyon aranyosak, azt mindenki imádja. Énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekek, figyelem, nagyszabású, ki mit tud versenynek ad otthont május 31-én a Savoia Park óvodás és általános iskoláskorú gyermekek indulhatnak el, szerintem szülőkkel, aztán a rendes, kedves és nagyon aranyos zsűri, akik Balogadinából, Szabó Mátéból és Vágó Bernadett színművészekből áll, majd véleményezi az előadásokat, és több mint 120 nyereményt osztanak ki. Hogy mi is a zsűrizés lényege, meg hogy hogyan kell bánni a csemetékkel, tulajdonképpen a versenypályán, na erről faggattuk Szabó Máté színművészt.
2: Elsősorban a nyitottságot, a szeretetet és a befogadó képességet kell előtérbe helyezni, illetve arra a fajta kreativitásra való izgalmas állapotot, amit általában ilyenkor megnyitnak a gyerkőcök egyetlen mozdulattal. Én tulajdonképpen arra számítok, hogy le leszek nyűgözve, úgyhogy én ezzel a fajta nyitottsággal állok a ki mit tud elé, aztán legyen igazam. Tehát tényleg nyűgözzön le valaki, vagy akár többen is, vagy akár mindenki.
1: Picit szakmai kérdés, az első pillanat az tényleg ennyire fontos?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amikor az ember egy új társaságba bemegy, akkor gyorsan a szenzoraival leképezi azt, hogy ki az, aki szimpi, ki az, aki kevésbé, ki az, aki bizalmat sugároz, ki az, aki kevésbé, mint ahogy szerintem ez az életben is van. Ugyanígy egy ilyen helyzetben is már látszik a jelmezeken, ha tetszik, vagy már látszik a gyerkőcökön, hogy ők hogy állnak ez a dologhoz, és hát nem akarok ilyen nagy közhelyeket pufogtatni, de hát amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten, ezek ilyen egymásra ható dolgok. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki látod, hogy ő szeretné megmutatni azt, amit tud, nekem anyukám mindig azt mondta, hogy mindig azt mond, fiam, amit tudsz, ne azt, amit nem tudsz. Ha azt meg szeretné mutatni, vagy szeretné megmutatni, amiben ő jó, amiben ő ügyes, és nem nógatni kell, és oda rúgdosni effektíve a színpadra, hogy mi a mondjál már egy verset, akkor azt szerintem az érződik abban a pillanatban, és az onnantól kezdve viszont nem lehet rossz. Nyilván lehet a végtelenségig javítgat és gyakoroltatni akármit is, de az onnantól kezdve már egy szint. Itt azért ezt tudni kell, hogy ugye egy pláza közepén vagyunk, tehát itt azért annyira meghitt nem tud lenni a pillanat, hogy úgy mondjam, mert hát rengeteg minden van, ami elvigye az ember figyelmét, de a hang nyilván legalább annyira meghatározó, mint a gyerkőcök kiállása, mint akár a ruhája, mint akár az egész fizimiska, amivel ő képviselteti azt, amiben éppen ügyes lesz, hogy ez most tánc lesz, ének lesz, vers lesz, mondóka, vagy papírcsákú hajtogatás, fogalmam sincs igazából, de mondom, én nyitott vagyok mindenre, aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
1: Van-e, amitől Balog Edinával vagy Vágó Bernadettel együtt biztos, hogy föláll a szűr a hátatokon? Mi az, amit ne?
2: Ami nem önazonos, ami nem a gyerekhez való, ami nem a gyereknek való, azzal ne. Ne álljon föl a gyerek és stand-up comedizzen nekem káromkodások közepette például, mert az nem lesz vicces. Tehát az kínos lesz, és alig várjuk majd, hogy lepontozhassuk effektíve. Anélkül, hogy bárkit megbántanék, mert ki vagyok én, csak elmesélem a sztorit, hogy a jelmezversenyen. Tehát mondjuk találkoztunk olyan, nem tudom, 4-5-6-7 éves gyerkőccel, aki olyan valakinek öltözött be, ami 14-16 pluszos karikás sor. De ha valaki 5 évesen nekiáll brékelni, és az nem kínos, hanem jó, akkor az lenyűgöző. És ha valaki nekiáll 7 évesen rappelni, és nem tényleg nem a káromkodások vannak benne, hanem versszerűen ringbe szedve mondja el az óvodai jelének beiktatását, az trúváj tud lenni. Tehát ezek szerintem mind érdekes dolgok. Legyen önazonos valahogy. Valamilyen szinten legalább.
1: Természetesen az évad végén kérdezlek, vagy már nincs ilyen, hogy színházi évad?
2: Én 2010-ig voltam társulati tag a Magyar Színházban, azóta én szabadúszom. A szabadúszóknak nem nagyon van olyan, hogy évadkezdés, meg évadvégzés, vagy befejeződik az évad, vagy elkezdődik. Nyilván a szeptembertől körülbelül júniusig tartó időszakot lehet egy színházi évadnak nevezni, aztán július-augusztusban meg a nyári játékokról szól a nyár, tehát végül is minden mindennel összeolvad. Most éppen egy bemutató előtt vagyunk, nem sokkal.
1: A zene azért az nálad is központi?
2: Maximálisan, igen. kicsi gyerekkorom óta meghatározó élménye, vagy meghatározó tényezője inkább az életemnek. Zene óvodától, a zenei általános és gimnáziumon keresztül a felsőoktatásban is közel a zenéhez, hangszertanulások, zongora, dobolás, éneklés, tánc, ez mind kivehetetlen már a múltamból, és szerintem az egy nagyon jó dolog, ha az ember jó barátságban van a zenével, légyen szó bármilyen zenéről, ami neki örömet szerez, legyen az komoly zene, legyen az metal, legyen az rap, legyen az bármi popkulturális szerzemény, és szerintem a zene az gyógyít. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van valami, aztán, hogy az megfelelő táptalajba helyeződik-e, Azt nem tudom. Lehet, hogy sokkal jobb Forma 1-es versenyző lennék, mint amilyen színész vagyok. De ez valószínűleg már nem fog kiderülni soha, mert senki nem rakott talán Forma 1-es autót. Én meg már közel 30-40 éve töltem ebbe a pályába, úgyhogy ezt már nagyon nem fogom föladni, csak úgy négy lágy gumiért. Én azt gondolom, hogy mindenkiben rejlik valami, csak meg kell találni a megfelelő témát leginkább. De ezek a gyerekkorban elkezdődő, vagy gyermekkorban szárnyat próbálgató kis akciók, ezek pont erre lehetnek jók, hogy kiderüljön. Volt például egy olyan csoporttársam, aki rendszerint elvert, hogy úgy mondjam, versmondásban. Mindig ő volt az első, én mindig a második lettem, aztán szétszakadtunk, mert mentünk a Szélrózsa két irányába. Aztán megint volt egy ilyen vetélytársam, aki megint mindig jobb volt. Érdekes mód, egyikőjük sincs a pályán. Az egyikből, nem tudom, informatikus lett, a másikból meg nem tudom mi lett, mert külföldön él, és nem is foglalkozik a színházzal, mint olyan. Lehet, hogy lett volna bennük, de nem ezt a helyzetet választották, hogy aztán most boldogabbak-e vagy nem, vagy kiegyensúlyozottabbak-e vagy nem, vagy ne, ezt nem tudom, meg nem is tisztem ezt sem eldönteni. Szóval azért mindenkiben rejlhet valami kis huncutság, amit aztán érdemes kiaknázni. Persze az is lehet, hogy az egyikőjükből valószínűleg azért nem lett, mert inkább anyuka akarta megvalósítani önmagát, mint ő maga szerette volna, és ezzel is vigyázni kell, hogy ne a szülő köszönjön vissza a gyermeknek a produkcióján, hanem erre mondom én talán, hogy önazonos legyen.
1: Rendítsek, értem, szinkronra kérdezzek, ne kérdezzek.
2: Én szerintem a magyar szinkron nagyon kell. Főleg azért kell, mert megpróbálunk a mai napig annak ellenére, hogy nagyon sok ellenségünk van idézőjelben. Az idő, a leadási határidő, az időnkénti sok munka, amire nem jut annyi, figyelem, stb. Ennek ellenére a színészek próbálnak borzasztó szépen beszélni, és választékosan fogalmazni. És erre szerintem törekednünk kell. Addig, amíg ez a szép magyar nyelv a köztudatban van, addig ezt óvni és ápolni kell, és tovább vinni. És az, hogy Arany Jánosnak több mint 40 kifejezése van arra, hogy valaki elpirul, azt érdemes életbe tartani. Tehát azt érdemes fenntartani, és érdemes ezeket a szavakat használni. És én a szinkronban is arra törekszem, hogy ne legyen szóismétlés, hanem inkább szinonim más szavakkal egészítsük ki azt. Ha esetleg a fordító erre nem figyel annyira oda, én akkor önhatalmulag vagy a rendezővel való egyeztetés után próbálom ennek az értékét tovább menteni. Ez jó dolog szerintem, és tartsuk életben, amíg csak lehet. Hál' Istennek sokan nagyon hálásak, és múltkor például pont két sorozat kapcsán egy étteremben találkoztam egy számomra teljesen vadidegen családdal, és utána kinn a parkolónál azt mondták, hogy mi ismerünk téged, és imádunk, és fantasztikus az a munka, amit ti elvégeztek, és ti ugyan nem ismertek minket, vagy te sem ismersz minket, Máté, még nyilván is lettem szólítva, de hogy oda vagyunk meg vissza, és nagyon köszönjük. Na hát ez olyan tulajdonképpen aznapra meg is volt a napi jó cselekedetem, hogy úgy mondjam, meg az övék is, úgyhogy akkor lehetett ott repdesni a levegőbe. Ez jó dolog, és jó érzés az embernek. Mindenkinek szüksége van pozitív visszajelzésre, és hát nyilván nekünk is jól esik ez.
1: Ne felejtsék tehát, ki mit tud, apróságoknak, ovisoknak és általános iskolásoknak május 31-én a Savoia Parkban regisztráljanak, gyakoroljanak, izguljanak egy nagyon picikét, és köszönjék meg velem együtt a jó tanácsokat, illetve a külföldi filmekben is felismerhető hangot Szabó Máté színművésznek, a Reggeli Express vendégének.

Lássuk, milyen programokkal érkezik a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, mondhatnék szilárd tényeket, pláne Konstantin napon, de hát azért vannak meglepetések is, és milyen jó, hogy vannak meglepetések, és milyen jó, hogy vannak improvizációk, mert hogy pénteken, holnap este 6-kor a Fugában improvizált kortárs zenei est lesz, nem első, ez egy sorozat, pillanatnyi kompozíciókkal. A kortárs zenei szintéren aktív és elismert zenészek működnek majd közre, és az az igazi szakmai súly ennek az estének, hogy az előadók képzett zeneszerzők. A művészeti csoport szakmai vezetője Dobszai Meskó Ilona, az elismert karmester zeneszerző és zongorista, két egykori zeneszerző tanítványával, Botos Gergelyel és Szegvári Rolanddal alkották meg ezt a bizonyos csoportot, és a csoporthoz mindig csatlakozik egy negyedik, egy hangszeres játékos, akinek személye most még nem ismert, hát ez is egyfajta meglepetés. Tehát az improvizált kortárs zenei esten a Fugában pénteken 18 órától. Néhány hely viszont már nem ismeretlen számunkra, de az oda és ahhoz kötődő történetek igen. Szent helyek és bűnös városok, ha hiszik, hanem ez egy igazi történelmi stand-up lesz a Marciban, a Marciván Téri Művelődési Központban ma este 6-kor, aki önök elé áll, Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, tel is tele sztorival, adomával, bocsánat, hogy ezt mondtam, de hát a piramisok titkairól és a királyok völgye kifosztásáról rengeteg története van. Ismerjük-e az összes eltemetett királyt, vagy vannak-e hiányzó fáraó sírok, kik voltak a fosztogatók, egyetlen egy isten, vagy ember kedvéért valóban rejtélyes módon építették-e a piramisokat, és a többi. És a többi, úgyhogy érdemes ma este 6-kor gúla alakzatban felsorakozni a Marcibányi téri művelődési központban. Aztán egy pici lélek elemzés, a Freud Café pénteken este 6-kor várja önöket a Magvető Caféban. Az a biztos, hogyha a Dohány utca 13-at keresik meg. Pszichológiai pillanatkép nem látják, de az AI itt nagyon fontos, illetve AI vagy MI. Kapcsolódások az ember és a mesterséges intelligencia között. Campos Jiménez, Anna kiképző pszichoanalitikus mesél majd, az előadást Kőszeg Sára vezeti fel, és majd Bokor László moderálja. Tehát itt van velünk ez a digitális világ, ugyan alig néhány évtizedet már jó, de már jól megirettünk tőle. Pszichoanalitikus és pszichológiai szemszögből közelítjük meg a jelenségeket, betekintünk a rendelőkbe is, hogy a digitális kor mit hoz a terápiás térbe, mennyire befolyásolják egymást az emberi sajátosságok, illetve a gépi intelligencia működési mechanizmusai, hogyan hat érzelmi életünkre a digitális világ, meg annyi kínzó kérdés, és reméljük, hogy nem mesterséges, hanem őszinte válasz. Tehát Carlos Jiménez az Annától a Magvető Caféban péntek este 6 órakor, föloldva a lelkizést, én nagy brummogást és berregést javaslok mindenkinek, főleg a hímneműeknek. Szombaton és vasárnap oldtimerek tavaszi randevúja zajlik majd szivatóval a Magyar Vasút Történeti Parkban, mindenféle oldtimer autóval és motorral. Az Elegance Classic oldtimer autó és motor kiállítás is ott lesz, válogatott magyar és külföldi járművekkel. Ha hiszik, ha nem, a zebrán át lehet menni, de csak zöldön, és ez egy családbarát programokkal készülő program, úgyhogy kívánok minden programhoz jó berregést, illetve lelkizést, valamint jó szórakozást!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Bekérették az orosz ügyvívőt az East Külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az East Külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Szia Zoli, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
1: Zoli, az állatkertben mindig történik valami, az állatok területén is, illetve a növények világában is, és kulturális témában is várjátok a látogatókat. Most nem is tudom, hogy így elsőre mire koncentráljunk, hol van a fókusz?
2: Hát említetted az állatok mellett a növényeket is, lehet, hogy azzal kellene kezdeni, mert hogy... Nem olyan régen egy beporzó barát kertet, úgy neveztük el, hogy beporzóna, hát egy ilyet nyitottunk meg itt az állatkertben. Ugye az, hogy egy állatkert parkosított területen van, az nem kunst, hát ezt minden állatkert tudja, az állatkert névben is ez benne van, de ugye mi nem csak ez a szerepük a növényeknek nálunk, hanem mi egy állat és növénykert vagyunk, tehát a mi egyszerre vagyunk egy botanikus kert és egy arborétum is, amellett, hogy állatkert vagyunk, tehát ez egy gyűjteményes kert. Valójában, ha nagyon szigorúan veszik, akkor az állatkertben többféle növény van, mint állat, pedig állatból is elég sok van, hiszen nemzetközi összehasonlításban is nagyon sok állatfajjal foglalkozunk, hát Magyarországon meg aztán végképp az állatkertek közül mi mutatjuk be a legtöbbféle állatot. És hát ez a beporzóna, ez a beporzó barát kert, ez hát először úgy indult, hogy a biodóm térségében, a biodóm szabadtéri kifutóinak a környékén, ugye amikor parkosítottuk a területet, akkor a mi kertészeinknek szívügyük volt, hogy hát egy olyan kertrészt, egy olyan parkrészt hozzunk létre, ami valóban beporzó barát. Ugye hát azt tudjuk, hogy a növények beporzását legnagyobb részben különböző rovarok végzik, bár vannak szélporoszta a növények is egyébként, és hát ezek a beporzó rovarok, ezek viszont elég nagy bajban vannak. A mezőgazdasági termelésnek a módjától kezdve a nagymérű vegyszer használaton át az éghajlatváltozás is. Sokféle problémájuk van ezeknek a beporzóknak, amik ugye Magyarországon elsősorban, hát most nem arra gondolok, ahol házi méheket tartanak, hanem hogy egyébként ugye vadméhek, poszméhek, zengőlegyek, letkék, viráglátogató bogarak, elsősorban ezek a beporzók Magyarországon, hát trópusi területeken van, ahol mondjuk vannak olyan kisemlősök, mézrablő esényes, mondjuk Ausztráliában, vagy van, ahol a kolibrik, akik ilyen beporzó szerepet töltenek el, de hát Magyarországon elsősorban rovar beporzók vannak. És ugye egy kert úgy lesz beporzó barát, hogyha pár dologra odafigyelünk, például arra, hogy gyakorlatilag már kora tavasztól az első virágok megjelenésétől kezdve késő őszig a fagyok beálltáig mindig legyen olyan növény, ami éppen virágzik ebbe a beporzó barát kertbe. Aztán az sem mindegy, hogy ezek milyen virágok pontosan, mert a sok ilyen nemesített növény az egyszerűen olyan az anatómiája, hogy nem is férnek hozzá igazán jól a beporzók. Aztán általában a hazai őshonos vadon élő növényfajok azok elég jók, hiszen hát a hazai rovarvilág tulajdonképpen ezekhez alkalmazkodott. És hát még egy csomó ilyen trükkje van, hogy hogyan lehet egy rovarbarát kertet, egy beporzóbarát kertet létrehozni. Most mi nem csak, hogy létrehoztunk, hanem ez egy ilyen bemutató kert is, tehát mindenféle információs felületeket, interaktív elemeket is elhelyeztünk. Egyrészt, hogy a növények és az állatok között ezt a különleges kapcsolatot, a beporzó és beporzott kapcsolatát megjelenítsük. Másrészt azért, hogyha valaki hát otthon szeret kertészkedni, és szeretne ilyen beporzó barát kertet, beporzónát létrehozni, akkor ehhez is adunk jó tanácsokat, és itt tulajdonképpen ehhez készült el most az állatkertben, hogy nyírt meg és látogatható ez a beporzóna. Ja, általában állatokról szoktunk beszélni, de hát akkor már beszéljünk egy ilyen botanikai dologról is, amiben persze az állatoknak is szerepük van, és nagyon izgalmas megfigyelni, hogy pont ezek a beporzók ott meg is jelennek és látogatják ezeket a virágokat. Tehát ez egy nagyon érdekes ilyen természetrajzi megfigyelésekre is alkalmas terület, ez a beporzóna, ez a beporzó barát kert az állatkertben.
1: Legalább okoztunk egy kis meglepetést a hallgatóinknak, hogy nem rögtön az állatokkal kezdtük, pedig bizonyára ott is van számos történés, de hamarosan erre is rátérünk Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével itt az Intermezzóban.

0: A vonalban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője, hát legutóbb ez utóbbira koncentráltunk, a növényekre, azonban hát ki nem hagyhatjuk az állatokat, Zoli, nem is tudom, mi történne itt velünk, ha nem beszélnénk róluk.
1: Eszünkbe sincs kihagyni az állatokat, annál is inkább, mert ott is van bőven mesélni való. Ami most a legfrissebb hír az az, hogy elkezdtek kikelni a fiókák a flamingóknál. Ugye nekünk egy nagy rózsás flamingó csapatunk van, ami nem egyszerűen csak nagy, hanem az európai állatkertekben ez a, hát mondhatjuk, hogy a legnagyobb rózsás flamingó kolónia, és a legjobban szaporodó is, hiszen rendszeresen vannak fiókák a tavalyi szezonban, nagyjából olyan 25-26 fióga kelt ki a tojásból, és cseperedett föl sikeresen, és valami hasonlóra számítunk az idei évben is. Eddig már egy olyan 15-16 körüli fióka az, ami már kikelt, és meg is számláltunk, de hát még vannak tojások, amelyeken kotlanak a szülőpárok. Ugye a flamingóknál az a módi, hogy ők hát ilyen homokból, iszabból, sárból építenek maguknak fészek építményt, ami olyan, mint egy miniatűr vulkán, tehát ez egy kis kupac, és a tetején van egy mélyedés, egy kráter, oda kerül a tojás, egy vagy kettő szokott általában lenni, és hát a szülőpár felváltva kotlik rajta, illetve viseli a gondját, utána kikelt fiókáknak, akik nagyjából egy hónapos keltetési idő után kelnek ki a tojásból, de hát még egyáltalán nem hasonlítanak a felnőtt flamingókra. Nyilván nem csak a méretük más, hanem a testarányaik is, és nincs ez a jellegzetes görbület a csőrükön, ami a felnőtt flamingókra jellemző. Nem is úgy táplálkoznak, hiszen a flamingók a vízből szűrik ki a mikroszkopikus élőlényeket, ez a táplálékuk. A flamingó fiókák azonban még nem tudnak ilyesmit, tehát nem tudják kiszűrni ezt a táplálékot, de ez nem baj, mert úgy etetik őket a szülők, hogy a torok tájékon egy ilyen tápláló váladék termelődik, ezt betytejnek hívják, és akkor ezt csorgatja át a tojó a csőréből, a fiók a csőrébe, és hát ez a tápláló betytej, ez az, amivel táplálkoznak a fiókák az első időszakban, és hát egy darabig mindenki külön van a szülőkkel, és aztán utána néhány héttel később, hogy már növekednek a fiókák, az egész kolónia összetereli az összes fiókát, és akkor így óvodásítva könnyebb figyelni rájuk, és könnyebb vigyázni rájuk, és aztán így csöperednek tovább. Úgyhogy ezt is meg lehet figyelni az állatkertben mostanában, de hát a fekete hattyúknál is van négy nagyon aranyos fióka, vagy hogy az emlősökről beszéljünk, van egy Észak-Afrikában, ahol most nagyon bájos kisemlős, a gundi, és ott is kölykök születtek a közelmúltban. Ugye korábban is szaporítottunk gundikat, de most az elmúlt néhány évben volt egy kis szünet ebben a dologban, és most újra vannak kicsik, úgyhogy őket is érdemes megnézni, ők a Nagy Szikla belsejében kialakított Varázshegyben laknak, ott van a gundi bemutatóhelyünk.
0: A fekete hattyú fiókáknak van már neve?
1: Nevet még egyelőre nem kaptak, ugye a szülőpár Édua és Eduard, és hát ők már számos alkalommal örvendeztettek minket fiókákkal, és hát ők nagyon jó szülők, nem csak azért, mert gondosak, hanem azért, mert gondosan védelmezik is a fiókákat. Hát gyakorlatilag nem csak a valós, hanem a sokkal számban előforduló véletlenségektől is, tehát ugye a látogatók közül is valakiről úgy gondolják, hogy egy kicsit talán közelebb merészkedett ott a korlátnál, bár még a korláton kívül van, de esetleg behajol, vagy ilyesmi, akkor hát általában a hím állat az mindjárt szalad oda, és sziszeg, és megmutatja, hogy hát itt nem babra megy a játék, és hát még csak véletlenül se gondolja senki semmire az ő fiókáival kapcsolatban, úgyhogy meg lehet ezt is figyelni, hogy milyen gondos szülőmadarak ők.
0: Köszönöm szépen, Zoli, nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével.

0: Élet a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvíz. Új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült

0: Szövetséges elleni fenyegetés, az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják, a központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Zoli, amikor az ember ellátogat hozzátok, akkor rendszerint nagyon jól érzi magát, és egyszerűen repülnek az órák. Na de mi történik akkor, ha bezár az állatkert?
1: Hát ezt is meg lehet nézni, mert rendszeresen szoktunk esti sétákat is

0: rendezni. Pontosabban ugye ez úgy néz ki, hogy vannak hagyományos esti programjaink, mert majd augusztus utolsó péntek estéjén idén is lesz állatkertek éjszakája, tehát az még azért odébb van, meg ugye Halloweenkor is szoktunk esti programot tartani, de ugye az esti sétáknak a szezonja az viszont most ebben a hónapban kezdődött meg, ugye legközelebbi alkalom majd május 28-án csütörtökön lesz, amikor ilyen esti sétát tartunk, hát ilyenből általában havonta kettőt szoktunk tartani, tehát majd június, július, augusztus hónapokban, sőt még szeptemberben is lesz majd két-két olyan este, amikor hát ilyen esti sétát tartunk, amit úgy kell elképzelni, hogy az állatkert nyitva tartási ideje után hát előzetes jelentkezés alapján ilyen kis csoportos foglalkozás keretében tartunk vezetett sétákat. De ebben nem csak az este a lényeg, hanem az, hogy hát olyankor már nincsenek más látogatók, viszont mi ezekkel a csoportokkal, az esti séta résztvevőivel, ez egy exkluzív programot, be is tudunk menni olyan helyszínekre is, amely egyébként normál körülmények között nappal egy rendes állatkerti látogatás során nem látogatható. Tehát ezek olyan terek, ahol általában az állatkerti állatgondozók szoktak mozogni és tevékenykedni. Hát több ilyen helyszín is van, hogy ellátogatunk az állatorvosi rendelőbe, vagy a takarmánykonyhába, vagy egy rendhagyó elefánttréning rendszer részesei lehetnek azok, akik egy ilyen esti sétán vesznek részt. Olyan is előfordul, hogy a cápa sulinak az emeleti szintjére, tehát arra a kezelőtérre látogatunk el többek közt a séta során, ahol egyébként ugye az állatgondozók szoktak tevékenykedni, és onnan etetik, meg onnan kezelik a cápákat, hogyha ilyesmire szükség van. A soron következő, tehát a május 28-ai legközelebbi alkalmon a három fő helyszín, ahol a kulisszák mögé betekintünk, az a Mérgesház, a Pálmaház, illetve az orszarvúak lesznek, és hát az orszarvúakhoz is itt majd sokkal közelebb lehet kerülni, nyilván állatgondozói felügyelettel, mint egyébként egy normál állatkerti látogatás során. Az állatkert weboldalán egyébként ott van ennek az esti sétának részletes program, kínálta, mikor van és milyen kiemelt helyszíneket keresünk fel, azok már amellett, hogy hát azért több más helyszín is van, de mindig van három kiemelt helyszín. Hát ezek a nyitva tartási idő után általában 18 óra 30-kor szoktak kezdődni azokon a napokon, amikor ilyettől tartunk. És hát ez egy nagyon izgalmas program, amit elsősorban azoknak ajánlunk, akik egy kicsit így az állatkert kulisszatitkaira, a színfalak mögötti világra is kíváncsiak.
1: Például a pici hattyúfiókákat, fekete hattyúfiókákat meg lehet nézni?
0: Hát a fekete hattyúfiókákat, azokat bármely állatkerti látogatás során nappal is meg lehet nézni. Aha. Tehát abban mondjuk olyan sok újat nem tudna mutatni egy ilyen esti séta, de mondjuk például abban igen, hogy ugye a cápákat a cápasuliban megnézhetjük bármikor az állatkert nyitvatartás idejében, sőt ott heti 5 alkalommal délben a kollégák merüléses cápaetetést is tartanak. Na de hogy egyébként hogy néz ki az a háttér, ahonnan a cápákat gondozzák, oda hívják őket, és akkor meg lehet etetni mondjuk a dajka cápákat, vagy például egyáltalán megmutatjuk, hogy hogyan varázsolunk tengervizet ide Budapest közepére, annyit, hogy abban a cápák is kedvükre lubiszkolhatnak, hiszen ennek a bizonyos cápasulinak a legnagyobb medencéje az 3-4 millió liter tengervizet tartalmaz, tehát egy nagyon érdekes ilyen kulisszák mögötti látnivalókra van mód, és ugye hát említettem, hogy azért normál esetben nem nagyon lehet hozzáérni az orszarvúakhoz, annál is inkább, mert ők veszélyes állatok, de az esti séták alkalmával tudunk az állatgondozók felügyelete mellett ezeknek a csoportoknak, akik az esti sétán részre vesznek, olyan körülményeket teremteni, hogy hát tényleg a szokásosnál jóval közelebb, mondhatni, testközelbe kerülhetnek az orszarvúakkal, úgyhogy ez természetesen egy teljesen biztonságos dolog, csak ezt ugye normál körülmények között mondjuk napi több ezer látogatóval nem lehetne megvalósítani, csak ilyen kis csoportos foglalkozások keretében, úgyhogy erre jó ez az esti séta igazából, hogy olyan helyekre is eljutunk, ahol van napközben látogatóként, már csak azért se juthatnánk be, mert hát ezek úgy vannak kialakítva ezek a helyek, hogy hát arra vannak méretezve, hogy ott állatok vannak, állatgondozók vannak, de hát nem tudott naponta több ezer vagy évente 1 millió ember lenni, hiszen ennyi a látogatószám az állatkertnek, de időnként egy-egy kisebb csoport hozzáértő vezetőkkel el tud látogatni ezekre a helyekre, erről szól az esti séta.
1: És akkor az ember például egy ilyen orszarvú simogatásnál ilyen hosszú kezet növeszt magának, ugye, vagy valamit, szóval, hogy semmi...
0: Hát ezt kell elképzelni, hogy egy kis finomságot adunk az orszarvúnak, és akkor ezt kézből oda lehet adni, előtte persze. Ugye itt van arra mód, hogy mindenkinek gondozó kollégák elmagyarázzák, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy mindenki biztonságban legyen, de mégis legyen valamilyen kontakt az állattal, és akkor hát ez megtörténik, és hát azért ez nem úgy kell kézni, hogy bemegyünk az országból, az fölülünk a hátára, és közben jutunk. Ezt az országból már nem lehet megoldani legfeljebb egy lóval, de egészen különleges élmény ez egyébként is. Úgyhogy ez például nagyon szokott tetszeni a közönségnek, azért is emeltem ki itt most a sorom következő estését a programjai közül ezt, mert ez egészen különleges, de mondjuk a Pálmaházban is azért ilyenkor nagyon sok minden mást meg lehet nézni többet annál, mint egy normál szkerti látogatás során. Ugye ez is benne lesz a programban, hogy a mérgésházi látogatás is.
1: Ez történik az állatkert bezárása után, akkor is van élet. Hát hogy ne lenne? Hát ott vannak az állatok, és akkor mi is egy kicsit bekukucskálhatunk. Köszönöm szépen, Zoli, jövünk vissza. Hanga Zoltán a vendégem, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.

0: Az Intermezzo vendége Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Zoli, az idei év nagyon különleges, már csak abból az apropóból is, hogy éppen 160. születésnapját tölti az állatkert. Hát nyilvánvalóan ezt megünneplitek, de hogyan?
1: Maga az állatkert 1866. augusztus 9-én nyílt meg, és hát általában a megnyitás évfordulóján szoktuk a születésnapot ünnepelni, ami valóban most a 160. lesz. De úgy gondoltuk, hogy hát akkor ez nem csak egy alkalom, hanem az egész 2026-os esztendőt egy jubileumi emlékévé nyilvánítottuk, és hát ezzel kapcsolatban mondjuk a honlapunkon, közösségi média felületeinken is rendszeresen teszünk közre olyan tartalmakat, amik kicsit felelevenítettük az állatkert múltját, és hát rendszeresen vannak ezzel kapcsolatos programjaink. De legutóbb ugye múlt héten, hétvégén volt egy ilyen multidéző programunk, de úgy készülünk, és érdemes is figyelni az állatkert honlapján az aktuális programokat, mert a nyári hónapokban is minden hónapban lesz egy olyan hétvége, amikor ilyen multidéző programot szervezünk, és hát majd a fő esemény ez meg természetesen azon a hétvégén lesz, amikor augusztus 9-e is van az állatkert tulajdonképpen egy születésnapja, és hát ekkor is majd rengeteg programmal várjuk a közönséget, és hát ugye ami még az idei évnek a nagy kiemelt programja, vagy újdonsága, inkább azt mondanám, hogy új látnivalója lesz, hiszen ez nem egy néhány napig tartó program, hanem pont az a lényeg, hogy ez egy tartós új látnivaló, hogy ugye a Biodóm központi csarnokában a városi oázist is megnyitjuk a nagy közönségnek.
0: Ez hogyan néz majd ki?
1: Úgy kell elképzelni ezt, amit majd megnyitunk a nyár derekán, július hónap folyamán. Ugye a Biodóm az egy 1,7 hektáros létesítmény, és hát ennek a központi csarnokában nagyjából egy hektáron fog megnyílni ez a bizonyos városi oázis, ami egyrészt egy ilyen trópusi, szubtrópusi növény bemutató, de hát úgy kell elképzelni, hogy ebben azért 13 000 növény lesz, és illetve hát már ezeknek a betelepítése, ez már most, hogy most nagy munkában vagyunk, és a növények közül bizony 101 lesz a patermetű, tehát 5 méternél magasabb növények száma, nagyon szép terjedelmes datolyapálmaink és eszpérék vannak, és hát ezt a trópusi hangulatot, ezt nyilván meg fogjuk fejelni azzal, hogy hát nem csak növények, hanem állatok is be lesznek majd mutatva ebbe a térbe. Ami nagyon izgalmasnak tűnik, az a Hulmán, ez egy cerkófélék rokonsági körébe tartozó, nagyon mozgékony, nagyon izgalmas majomfaj, de lesznek például nagyon szép látványnyújtó bali seregélyek is, ők ugye a Bali szigetén honosak, és ez egy ritkulóban lévő fenyegetett állatfajta, természetvédelmi szempontból is fontos az ő tartásuk, bemutatásuk, és hát még számos egyéb fajjal, állatfajjal is készülünk ebben a térben. Lesz még meglepetés, amit most még nem mondhatok el, de hát ez az is az állatkertnek az ilyen természettudományos ismeretterjesztés, élményszerű természettudományos ismeretterjesztés körébe tartozik, és hát magát ezt a trópusi, szubtrópusi közeget is majd egy csomó minden teszi még hangulatosabbá, többek közt egy több mint 14 méter magasról lezuduló vízesés is lesz ebben a városi oázisban. Tehát ez egy nagyon izgalmas látnivaló lesz, és ugye ez egy jelentős előrelépés a magának a Biodóm fejlesztésnek a megvalósításában, hiszen ugye az elmúlt években azért már ott több időszakos programot, dinókiállítást, fényművészeti tárlatot, Lampion Fesztivált és másféléket tartottunk igazából, és ezeket a Biodómmal kapcsolatos programokat azért több mint 2 év alatt olyan 311 000 ember kereste föl, tehát azért az éves látogatottság már eddig is ezeken az ideiglenes programokon is annyi volt, amit egy közepes magyar állatkert éves látogatottságként megirigyelhetne. De most ugye az az újabb lépés ezzel a városi, ennek a városi oázisnak a megnyitásával, hogy a Biodómnak legalábbis ez a része, ez egy állandó látnivalóként, plusz látnivalóként hagyjuk.
0: Zoli, természetesen az állatkert 160. születésnapjához semmi nem mérhető, de hogy közben azért nálatok rendszeresen vannak ünnepek, például minden állat születése az, ugyanígy ünneplitek őket akkor is, ha nevet kapnak, a névadási ünnepség, és még számos alkalmat is találtok erre, de hogy közben mégiscsak ünnep, azt hiszem ott lenni egyáltalán, velük lenni, köztük lenni, gondoskodni róluk, és a barátjuk, a társuk lenni.
1: Hát, hogy klasszikusokat idézünk, azt is lehetne mondani, hogy minden nap karácsony és minden éjszaka szilveszter. Tehát mindig van oka az ünneplésre. De igazából az a fontos, hogy ebből az érzésből minél többet átadhassunk a közönségnek. Tehát mondjuk egy család számára, hogyha eljönnek az állatkertbe együtt, az azért mi reméljük, hogy ünnepnapnak számít, és nagyon jól érzik magukat. Mi azt szoktuk mondani, hogy az állatkert a legjobb családi program, és nagyon izgalmas, hogy ugye itt minden korosztály megtalálja a maga számítását, a neki való élményeket, és ezért nagyon alkalmas az állatkert arra, hogy akár nagy családok, három generáció eljöjjön együtt az állatkedvés közös értékes, tartalmas szabadidőt töltsön el itt együtt, és ez még hozzátartozik, hogy a mi állatkertünk már olyan régóta létezik, hát pont erről is beszéltünk, hogy idén vagyunk 160 évesek, hogy amikor egy család vagy egy nagy család eljön hozzánk látogatóba, akkor szinte mindig előkerülnek a szülőknek, mert nagyszülőknek az állatkerthez kötődő gyermekkori emlékei, sőt talán még olyan történetek is, amelyek ma már nem is élő korábban ilyen családtagokkal estek meg az állatkerti látogatás során, és aztán a családi legendáriumnak a részévé váltak. Úgyhogy ilyet is tud az állatkert, nem csak természetközeli szabadidősi kapcsolódást biztosít, nem csak egy jó családi program, meg hát persze oktató, ismeretterjesztő szerepe is van az állatkertben a természetvédelmi funkcióin túl, hanem hát tulajdonképpen arra is alkalmat ad, hogy családok közösen hát értékes időt töltsenek együtt, és egyfajta ilyen generációs hidak is épüljenek azok között, a generációk között is, akik ma léteznek egy nagy családban, de esetleg olyan generációk között is a történetek nyomán, akik ma már nincsenek között.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Zoli. Sok látogatót kívánok az állatkertbe.
1: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk.
0: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője volt a vendégem itt az Intermedzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz. Jó reggelt kívánok! Ma 2026, május 22-e van és péntek. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolák, mind a vállalkozások világát. Noteri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó stabil szakképzési rendszer erősítése. Sok NATO tagállam nem költ eleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. A terheket jelenleg csak néhány ország, köztük Svédország és Németország, illetve Hollandia viseli. A főtitkár azt javasolta, hogy minden tagállam határozzon meg egy kötelező minimumot az Ukrajnának szánt támogatásokra. De mivel az ötlet több nagy tagország heves ellenállásába ütközött, az előterjesztést végül levették a napirendről. Rutte szerint a vita ezzel együtt megindult a szervezeten belül, ami már önmagában pozitív lépés. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a vadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Végül az időjárásról, csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz. Még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, továbbá a 10-es főúton szintén befelé a Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán is a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai hévátjáró után sávlezárás nehezíti a haladást vízvezetékjavítás miatt. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. május 22-e van, péntek reggel. Ebben az órában a reggeli express rovatunk jelentkezik. Stetl zsidósíták, a Kék Macska Mulatótól a Somosi Orfeumig. Erre a város és sétára hívjuk meg a hallgatókat. A pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulója séta során azoknak a hajdani műintézményeknek a nyomait kutathatják. Elsősorban a Király utcában és a Nagymező utcában, amelyekben egykor a pestiek szórakoztak. Választék bőven volt. Mulatók, zengerályok, orfeumok, bordélyházak meglehetős sűrűségben. E szórakozó helyek tulajdonosai és vendégei, illetve az ott fellépők is túlnyomó részt zsidók voltak. Erről beszélgetek Aradi Péter idegenvezetővel. 8 óra után pedig a Múzsa rovatunk jelentkezik. Stúdió 26, az új generáció báb fesztiválja a Budapest Báb Színházban. Fiatal alkotók produkcióinak ad otthont a Budapest Báb Színház május 24-e és 31-e között. A Stúdió 26 báb fesztivált első alkalommal rendezi meg a teátrum, amely ezzel az új generációs bábszínházi alkotóknak biztosít bemutatkozási lehetőséget. 7 fiatal rendező előadásait láthatja a közönség a Budapest Bábszínház 2 stúdió színpadán, az Országlili stúdióban és a Kemény Henrik teremben. Erről a témáról Végvári Viktóriával, a Budapest Bábszínház vezető drámapedagógusával fogok beszélgetni 8 óra után. 9 óra után pedig Dubocki Gergely karmester lesz a vendégem. Az Erkel Színházban aratott nagy közönség és kritikai siker után a Magyar Állami Operaházban is bemutatkozik Arnold Schönberg Góre dalok című oratóriuma 2026. május 24-én. A Góre dalok különleges helyet foglal el Schönberg életművében. A zeneszerző nevét sokan a 20. századi modernizmussal és az atonalitással azonosítják. Ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Richard Strauss és Mahler zenei hatásait. A több mint 300 közreműködőt igénylő ritkán hallható remek művet az opera együttesei élén Dubocki Gergely vezényli. Ezzel várom tehát Önöket a mai napon itt a Nyitányban.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en a Nyitányban eljött az ideje, hogy érkezzen a napi útravaló. Fontos a bizalom. Most ez az a témakör, amelyből ihletet merítünk, és egy sokoldalú magyar írónő, szerkesztő és önismereti oktató lesz a mai napon a segítségünkre. Pályafutása és tevékenységei rendkívül sokrétűek, amelyek a beszéd, az írás, az anyanyelvi kultúra és a spiritualitás köré csoportosulnak. Hatalmas munkát végzett a hazai könyvkiadásban, mint a hiánypótló szókereső írószótár főszerkesztője, és több évtizede foglalkozik a magyar nyelv rejtelmeivel. Az önismeret és a meditáció is fontos területet foglal el az életében. Foglalkozik téta meditációval, energetikai kiegyensúlyozással, valamint különböző önismereti tanfolyamok vezetésével, de egyébként egyedi tervezésű ásványékszereket is készít. Írásaiból, verseiből és gondolataiból vett idézetei rendkívül népszerűek a hazai olvasók körében, és gyakran megjelennek a különböző irodalmi gyűjtő oldalakon is. Most itt a Klasszik Rádióban jelenik meg. Nézzük, hogy ő mit gondol a bizalomról. A bizalom sohasem a másik személytől függ, nem azon múlik, hogy ő milyen. Nem tudsz megbízni másban, ha magadban nem bízol. És megfordítva, csak az képes más valakiben megbízni, akiben megvan a bizalom önmaga iránt.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Aradi Péter idegenvezető. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A hallgatókat most a Stettl zsidó séták keretén belül hívjuk egy olyan sétára, amelynek azt a nevet adtátok, hogy a Kék Macska Mulatótól a Somosi Orfeumig a pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján. Ez a séta egyébként majd május 26-án lesz, úgyhogy érdemes megjegyezni ezt a dátumot. Én azt gondolom, Budapesten idegenvezetőnek lenni, az egy nagyon hálás feladat, ugye?
2: Így van, én ezt nagyon szeretem, és már elég régóta űzöm is ezt a foglalkozást, vagy ezt a hivatást inkább, mert tényleg annak tartom. Hálás, mert egyrészt nagyon sok külföldi látogat ide, én franciául vezetek egyébként a külföldieket, és nagyon szeretik, sokszor meglepődnek, hogy mennyi szépséget tartogat, és micsoda nagy város, és milyen gazdag a kulturális kínálata, az építészet, milyen változatok. Szóval tényleg hálás dolog őket vezetni, mert mindig rácsodálkoznak dolgokra. De ugyanígy szeretek magyar nyelvű sétákat is tartani, akár helyieknek, budapestieknek. Mert ez az egyik specialitásom, úgymond, hogy olyasmit szeretek megmutatni, ami nem annyira ismert. Ilyen kis rejtett kincseket, érdekességeket. És azt gondolom, hogy akkor is, ha valaki naponta jár egy-egy utcán,
1: bizony.
2: Elmegy olyan dolgok mellett, amelyek hát olyan történeteket rejtenek maguk mögött, amelyekről nem tudunk egyébként, és ez külön élvezet számomra, amikor helyieknek tudok újat mondani.
1: Azt szoktuk mondani itt a rádióban, hogyha ilyen sétákról beszélgetünk, vagy bármilyen városi sétákról, hogy ugye érdemes fölfelé nézni, de érdemes a lábunk alá is nézni, mert rengeteg minden rejlik. Tényleg minden nap csak elsétálunk esetleg mellette, de amikor részt veszünk egy ilyen sétán, akkor viszont tényleg sok mindent megtudhatunk. Na de ez a séta és ez a tematika, ez hogyan kapcsolódik a zsidósághoz, illetve hát ugye ez az az időszak szerintem, amikor egyébként tényleg a szórakozás, hát az nagyon sokat jelentett, és hát tényleg aranykorát élte.
2: Így van, pontosan, és hát még visszautalva arra, amit mondtál, hogy érdemes fölnézni és lenézni mindig. Én is általában úgy sétálok a városban, amikor egyedül sétálgatok akkor is, hogy szinte mint egy turista, hogy állandóan nézelődöm, és magam is felfedezek újabb és újabb dolgokat. Ez a tematika szerintem szintén elég izgalmas, mert egy csomó olyan műintézmény működött a városban így a 19-20. Század fordulóján, és még nagyjából a II. Világháborúig, amelyeknek ma már nyomuk sincs. Esetleg azok az épületek állnak, amelyekben hajdan ezek működtek, de már semmi nem utal arra, hogy milyen funkciót töltöttek be egykor. Valóban ez az időszak hihetetlenül pezsgő, nagyon élénk. Tulajdonképpen a monarchia időszakáról beszélünk, és aztán persze még tovább a két világháború közötti időszakban is. Tel is tele volt ez a környék, a Király utca és a Nagymező utca, ezt fogjuk végigjárni. Most persze lehetne még sokkal többet, de hát valahogy keretek közé kell így szorítani van ezt a sétát. Szóval ez a környék tel is tele volt mulatókkal, zengerályokkal, orfeumokkal, darcsarnokokkal, különféle nevekkel illették ezeket a helyeket. Műfajtól és színvonaltól függően is voltak eléggé kétes, hírű helyek, és voltak egészen elegánsak is, amelyekbe akár arisztokraták, vagy a világ leggazdagabb Budapestre látogatók polgárai is elmentek, vagy ott megfordultak. Hogy kapcsolódik a zsidósághoz? A világ leggazdagabb Budapestre látogató polgárai is elmentek, vagy ott megfordultak. Hogy kapcsolódik a zsidósághoz? Egész egyszerűen úgy, hogy ez

0: vannak ugye éttermek, szórakozó helyek, ez akkor is így volt abban az időben is?
1: Nem.
0: Vagy akkor még nem létezett?
1: Nem, a Gosdúdvar 20. század legelején épült, az az egész épület együttes, és ez a hosszú átjáró ház tulajdonképpen, igen, amely igen. a leghosszabb átjárója, passzázsa Budapestnek. 6 egymást követő udvar és 7 épület veszi körül, illetve ezekből áll. Az is ugye a zsidó negyed része volt, és ott műhelyek, kis boltok voltak, sok ötvös is például, vagy szabók, vagy mindenféle mesterség képviselői, tehát messze nem képviselte ez akkor még azt a színes szórakozást szolgáló forgatagot, amit ma látunk. Ez körülbelül 20 éves.
0: És nem erről lesz szó ezen a sétán, ez most csak egy kicsi kitérő volt. Kik azok a művészek, akiket mindenképpen meg fogsz említeni a séta alkalmával, úgy, hogy ne áruljunk el mindent természetesen?
1: Persze, nem szeretnék minden poént lelőni. Egy nevet említek, aki ma elég kevéssé ismer, de a maga idejében nagyon népszerű volt, Baumann Károly, aki arról nevezetes, hogy ő volt az, aki elsőként énekelt magyar nyelven ezekben a mulatokban. A Kékmacskában többek között, ő is zsidó származású volt, és aztán a séta vége felé pedig már az elegánsabb helyeket fogjuk felidézni. A Nagymező utcában a Somosi Orfeum, vagy az Arizona mulató. Az Arizonához például kapcsolódik két olyan művész, akiknek a neve ma is jól ismert, de talán nem kapcsolnánk őket automatikusan ehhez a világhoz, főleg az első, Cifra Györgyöt, aki ugye fantasztikus virtuóz, csodálatos zongora művész volt, de a pályáját ilyen helyeken kezdte, az Arizonában, aztán bárzongoristaként is működött. A másik pedig Alfonso, akiről talán tudják a hallgatók is, hogy ő artistaként indult, és birkózó volt, egy hihetetlen erős testalkatú férfi, és részben ennek köszönhette azt, hogy az Arizonában is alkalmazták, de ennek a részleteit majd a sétán.
0: Ez a séta most magyar nyelvű lesz?
1: Ez magyar nyelvű séta lesz, úgyhogy bárki részt vehet rajta, és szeretném is, hogyha minél többen jönnének, mert azt remélem, hogy tényleg sok érdekességre fény derül.
0: Május 26-a ez a dátum, és a zsidóprogramok.hu oldalon pedig megtalálnak minden pontos információt, hogy hogyan tudnak ezen a sétán részt venni. És ha választanod kellene, hogy melyik helyszín lenne az, ahol szívesen eltöltenél egy estét, ha ma még létezne, melyik lenne az?
1: Szívesen megnézném mind a két végletet.
0: Aha.
1: Ahogy a címben is, tulajdonképpen az a két véglet jelenik meg, a Kékmacska a Király utcában, a maga füllett erotikájával olykor, és hát kétes hírével, és a másik végén a Somosi Orfeum, vagy az Arizona mulató. Szívesen megnézném. Készült egyébként olyan könyv, meg olyan film, amely felidézi különösen az Arizonát, úgyhogy ott egy picit ebbe bele lehet pillantani.
0: Pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján, ez lesz tehát a téma ezen a sétán. Én pedig kívánom, hogy hát teltház legyen, na de mi a teltház? Mennyi az a létszám, amellyel még jól lehet sétálni?
1: Ezt a létszámot 20 főben határoztuk meg, az még annyi, amennyit úgy lehet kezelni egy ilyen sétán, a több az már kicsit nehezebben kezelhető, úgyhogy nagyon örülnénk, ha 20 ember megjelenne, és teltházas sétáról beszélhetnénk.
0: Menjenek sétálni, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: A Reggeli Express rovat mai vendége Aradi Péter idegenvezető volt.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
0: Érkezzen még néhány programajánlat. Pünköstkor 3 napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kertünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát. Célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsasíták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végigvonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncert, DJ program és tűzsó teszik még hangulatosabbá. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulat a Szentendrei Skanzenben. Vasárnap és hétfőn immár 15. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi örökség ünnepet.

0: A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni, így a pásztorételektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvart idéző látványvilág is színesíti a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Az idei ünnep egyben Magyarország szellemi kulturális örökségi egyezményeihez való csatlakozásának 20 éves évfordulójához is kapcsolódik. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, továbbá a 10-es főúton szintén befelé a Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán is a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Grassalkovics úton kifelé a Rézüntő utcai hévátjáró után sávlezárás nehezíti a haladást vízvezetékjavítás miatt. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 3:48 előtt járunk, május 22-e van, péntek reggel. Június 1-e a tejvilágnapja, és ehhez közeledve minden nap érdekes, izgalmas információkat osztunk meg a hallgatókkal, és mindeközben egy játékra is hívunk mindenkit a tej termék tanács jóvoltában. De először érkezzen az érdekesség. A világon a legelterjedtebb tejet adó szarvasmarha fajta a Holstein Fries, amelynek teje mindenki számára ismert, hiszen a boltok polcain ennek a házi állatnak a tejét találjuk a legnagyobb számban. Érdekes tény, hogy ezt a fajtát önfeláldozó típusú fajtának is nevezik, mivel saját szervezetének anyagcsere működését is képes háttérbe szorítani annak érdekében, hogy tejet termeljen. A Holstein Fries mellett a másik legnépszerűbb fajta a Jersey, amelynek koncentráltabb, vagyis kedvezőbb beltartalmú mutatókkal rendelkező teje sokkal kedveltebb az élelmiszergyártók körében, mint egyéb társainak tejei. A fajta kedvező alvadási paramétereivel rendelkező tejét az ipar előszeretettel használja sajt és joghurt gyártásra. Ám egyébként érdekes, hogy ugye mi emberek nem csak tehén tejet fogyasztunk, ugyanis népszerű a kecske, a juh és a bivajtej is. Egyébként érdekes tény, hogy a tehén tejet egy óráig, míg a kecske tejet csak 30 percig emésztjük. Most pedig érkezzem a napi kérdés. Melyik ország legismertebb sajtja a cheddar sajt? Mondok három lehetséges választ, az első Hollandia, a második Franciaország, a harmadik Egyesült Királyság. Tehát a kérdés, melyik ország legismertebb sajtja a cheddar sajt? A válasz Hollandia, B válasz Franciaország, C válasz Egyesült Királyság. A játékban résztvevő hallgatóink között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a tej termék tanács jóvoltából. A helyes választ a játék@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. A második hétvég én pedig egy fűdíjat is kisorsolunk, egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Írják meg a helyes válaszaikat. Várjuk a játék@klasszikradio.hu e-mail címre.

Ez a Klasszik Rádió 92, egy benne pedig a Nyitány. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Május 22-e van, péntek reggel. Minden Júlia és Rita nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. Ma van Szent Rita ünnepe. A kétségbe ejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje. Különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. De a mai naphoz kapcsolódóan van a biológiai sokszínűség nemzetközi napja is. 1994-től a biológiai sokszínűség nemzetközi napja december 29-én volt, de 2000-ben az ENSZ közgyűlésének határozata értelmében a következő évtől minden év május 22. napján rendezik meg, mivel ezen a napon fogadták el egy erről szóló egyezményt. A világnap alkalmat ad arra, hogy a figyelem a biodiverzitásra és az ehhez kapcsolódó területekre irányuljon. Most pedig nézzük, hogy mi történt május 22-én a kalendáriumunk szerint. Például 1712-ben 6. Károly Habsburg császárt magyar királlyá koronázták Pozsonyban, míg 1762-ben 13. Kelemen pápa felavatta Róma leghíresebb szökőkutyát, a Trevi kutat. 1867-ben Kossuth Lajos Párizsban megírta híres Kasszandra levelét, amelyben a kiegyezés ellen tiltakozott. 1879-ben Ferenc József magyar király szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv tanítását valamennyi népiskolában és a tanítóképző intézetben. De 1884-ben Ferenc József magyar király szentesítette az állandó országház építési tervének jóváhagyásáról és az építés végrehajtásáról szóló törvénycikket is. 1922 a következő dátumunk. Budapesten Aquincumban adták elő először a ma Székely himnusz néven ismert dalművet, és most ugrunk egy nagyot az időben 2022-be. Ezen a napon adták át a Liget Budapest projekt keretében felépült új néprajzi múzeumot a Városligetben. A Ferenc Marcell tervezte két egymásba fonódó domboldalt idéző épület különlegessége, hogy 60%-a a térszint alatt helyezkedik el, míg a tetején zöld felület található, valamint hogy a közel 500 000 pixelből álló homlokzati díszítése 20 magyar és 20 nemzetközi néprajzi motívum kortárs újrafogalmazását jeleníti meg. 2023-ban pedig 5,5 évig tartó felújítás után újra megindult a közlekedés a budapesti 3-as metró teljes vonalán. Most jönnek a születésnaposok. Richard Wagner, német zeneszerző, a 19. századi zeneirodalom kimagasló alakja május 22-én látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Johann Schrammel, osztrák zeneszerző, a Schrammli zene megteremtője, de Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője is május 22-én látta meg a napvilágot. Holmes az 1887-ben megjelent a Study in Scarlet című regényében szerepelt először. A mester detektív az éles megfigyelő képesség és a logikus következtetés megtestesítője volt. Sok olvasó azt hitte, hogy az alakját élő személyről mintázta az író. Legjobb alkotásának az 1902-ben megjelent a Sátán kutyája című regényt tartják. De május 22-én született még Szentmártoni Aladár Kossuth Díjas gépészmérnök, Gádor Béla író, újságíró, aki a Ludas Matyi munkatársa volt, illetve a főszerkesztője is, a filmjei pedig a Dollárpapa és az Állami Áruház. 1916-ban megszületett Korcsmáros Pál rajzoló, képregényrajzoló, könyvillusztrátor, míg 1920-ban Olá György, az Egyesült Államokban élt Nobel-díjas és Széchenyi nagydíjas kémikus, a Korvin Lánc kitüntetettje. De május 22-én látta meg a napvilágot ifjabb Szabó István szobrászművész. Országszerte mintegy 70 fából vagy bronzból készült köztéri emlékművét, szobrát, plasztikáját állították fel, második világháborús és honfoglalási emlékművektől a Szent Korona díszkúton át játszótéri plasztikákig. De május 22-én született még Berki László cigány prímás, a 100 tagú cigányzenekar vezetője, illetve Zrínyi Miklós Széchenyi díjas vegyész akadémikus, Szolnoki Péter zenész, énekesnek nagyon boldog születésnapot kívánunk, csak úgy, mint Szomor György, Nádasdy Kálmán díjas színész rendező zeneszerzőnek, Szabó Soma, Liszt Ferenc díjas karigazgatónak, a Nyíregyházi Kantémusz kórus művészeti vezetőjének, illetve a Svájcban élő fortepiánó művésznek, Váradi Hárgának is, valamint Vecsei H. Miklós színművésznek is. Minden ma ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk. Érkezzenek most át a legfrissebb hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására. Az amerikai elnök ma iktatja be a Fed új elnökét. Tovább melegszik az idő. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután ezzel kapcsolatban is tárgyalt Bécsben. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a miniszterelnök elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajó közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Donald Trump amerikai elnök ma a Fehérházban esketi fel Kevin Warst, az amerikai egybank szerepét betöltő Fed új elnökévé, közölte a Trump kormányzat. Az 56 éves férfi 4 éves elnöki mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. A szenátus május 13-án csaknem teljesen pártvonalak mentén szavazva hagyta jóvá kinevezését. Bekérették az orosz ügyvivőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. Kína kész együttműködni Moldovával a kölcsönösen előnyös kapcsolatok elmélyítésében és a két nép javát szolgáló együttműködés bővítésében, jelentette ki Wang Yi kínai külügyminiszter Pekingben moldovai kollégájával folytatott tárgyalásán. A kínai diplomácia vezetője, aki egyben a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága politikai bizottságának tagja is, a moldovai miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel egyeztetett. Műszaki probléma miatt az utolsó pillanatban elhalasztotta a SpaceX a Starship hordozó rakéta 12. tesztrepülését Texasban. Az újabb indítási kísérletet mára tervezik. A vállalat közlése szerint a mostani repülés elsődleges célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata valós repülési körülmények között. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után. A középső sávot foglalják el a sérült gépjárművek jelentős torlódást okozva. A Viktor Hugo utcában a Hegedűs Gyula utcánál egy mentőautó foglalja el az útpályát, ezért a 76-os trolibusz terelve jár, nem érinti a Lehel térés a Hegedűs Gyula utca megállót a Jászai Mari tér felé, a Gyöngyösi utca felé közlekedő 15-ös autóbusz pedig szintén módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti a Csanádi utca Lehel térés a Tisza utca közötti megállóit. A hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható, emiatt akadozik a haladás. Varga Etele, BKK Info.
4: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány.
5: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt, nagyon jó rádiózást kívánok. Május 22-e van és 8 óra elmúlt 5 perccel. Június 1-e a tejvilágnapja, ehhez közeledve pedig minden nap játszunk. Így a mai napon sem marad ez ki. Minden nap van egy kérdés, és majd aztán a második hét végén, hiszen a jövő héten is folytatódik ez a játék, lesz egy főnyeremény is. Na de jöjjön a kérdés. Melyik ország legismertebb sajtja a cheddar sajt? Az A válasz Hollandia, a B válasz Franciaország, a C válasz pedig Egyesült Királyság. A játékban résztvevő hallgatóink között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a Tej Terméktanács jóvoltából. Tehát még egyszer a kérdés, melyik ország legismertebb sajtja a cheddar sajt? A Hollandia, B Franciaország, C Egyesült Királyság. A helyes választ a játék@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk ma 19 óráig. És a második hét végén, ahogy említettem, egy fődíjat is kisorsolunk, egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Küldjék nekünk a helyes válaszokat, és arra még felhívnám a figyelmet, amíg megírják nekünk, hogy ebben az órában a vendégem lesz Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető dráma pedagógusa. Fiatal alkotók produkcióinak ad otthont a Budapest Bábszínház május 24-e és 31-e között. A Stúdió 26 Bábfesztivált első alkalommal rendezi meg a teátrum, amely ezzel az új generációs bábszínházi alkotóknak biztosít bemutatkozási lehetőséget. Erről a fesztiválról fogunk beszélgetni, tartsanak velünk!

0: rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Múzsa rovat mai vendége Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető drámapedagógusa. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Fiatal alkotók produkcióinak ad otthont a Budapest Bábszínház május 24-e és 31-e között. A Stúdió 26 Báb Fesztivál első alkalommal rendezi meg a teátrum, amely ezzel az új generáció bábszínházi alkotóinak biztosít bemutatkozási lehetőséget. Itt a Klasszik Rádióban a Bábszínházról és a Bábszínház munkatársaival nagyon sokszor beszélgetünk már, és én azt gondolom, hogy talán a hallgatók már nem kell elmondani, hogy miért jó bábszínházba járni, és hogy miért nem csak fiataloknak, gyerekeknek szól a bábszínház, hiszen a Budapest Bábszínházba tényleg fiataloknak, tiniknek, illetve felnőtteknek szóló előadások is vannak. Na de milyen az új generáció? Ez szerintem mindig egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ők hogyan látják a világot, és hogy ők mit akarnak belevinni. Itt a fesztiválon kik kaptak lehetőséget?
2: Igen, nagyon örülök, hogy már ezt lehet mondani, hogy nem kell erről beszélni, hogy hogyan szól a felnőttekhez is a bábszínház, és inkább beszéltünk tényleg a legfiatalabbakról, illetve hát azért itt ilyen korai 30-as alkotókról van nagy részben szó, de tényleg ők azok, akik most már úgy törtek be alkotóilag is erre a területre, hogy egy új generációként lehet róluk beszélni. Nehéz talán általánosítani, vagy így tényleg így ilyen egyformaként kezelni őket, de talán az elmondható, hogy a bábszínház az egy nagyon erős kortársi műfaj vagy kortársi forma lett, tehát hogy nem csak a bábszínházakban jelennek meg kortárs színházi irányzatok, hanem a színházakban is egyre inkább lehet látni báb vagy tárgy használatot azon a módon, ahogy mi gondolkozunk erről, és nem csak a színház, hanem például az animációs film vagy a kortárs tánc is nagy-nagy hatással van a bábszínházra és oda-vissza, vagy olyan kicsit ilyen szükebbnek tűnő irányzatok, mint az autobiografikus színház, aminek az egyik nagyon érdekes bábos képzőművészeti megvalósításáról is szintén lesz egy előadás nálunk a fesztiválon. Tehát összefoglalva talán azt tudnám mondani, hogy egy nagy-nagy összművészeti színház, egy nagy összművészeti kavalkád az, amit a mai kortárs báb jelent, és ebben a fiatal alkotóink is természetesen.
1: Itt 7 fiatal kapott most lehetőséget, 7 fiatal rendező, hogy bemutatkozzon a Budapest Báb Színház 2 stúdió színpadán, az Ország Lili stúdióban és a Kemény Henrik teremben. Ez egy meghívásos pályázat volt, önként jelentkezhettek. Mi alapján döntötték el, hogy kik lesznek azok a fiatalok?
2: Igazából nálunk van már egy ilyen hagyomány, hogy vagy szeretnénk nagy nemzetközi fesztivált csinálni, mert erre is került sor, vagy pedig válogatunk a vidéki és független bábszínházi szcénából számunkra nagyon izgalmas alkotásokat, és amikor elkezdtünk ezen újra gondolkodni, hogy szeretnénk egy ilyen fesztivált csinálni, akkor derült ki, hogy a számunkra nagyon izgalmas alkotások, azok fiatal alkotókhoz köthető, és akkor innen is jött az ötlet, hogy ez legyen egy új generációs fesztivál. Valójában ezt mi művészeti vezetésünk dönti el, hogy kiket hív meg. Nyilván van egy olyan fókusz, hogy minél több vidéki bábszínházat és minél több független alkotót nézünk, megkeresünk, és így állt össze ez a program.
1: Az előadások mellett szakmai programok kapnak-e helyet?
2: Minden előadás után úgynevezett after program van, ahol meghívjuk az előadások alkotóit a közönséggel való találkozásra, beszélgetésre, és mivel új generációs a fesztivál, ezért azt találtuk ki, hogy a beszélgetéseknek a fő kérdezői azok művészeti egyetemisták, tehát a Színház és Filmvészeti Egyetem és a Képzőművészeti Egyetem hallgatói lesznek.
1: Budapest Báb Színház egy-egy művésze mellett kik lesznek azok, akik megjelennek, és ők honnan érkeznek?
2: Igen, hát a mi két előadással veszünk részt ezen a fesztiválon. Az egyik egy a Kár, hogy anyádat nem hoztuk el, Gardenő Claudia rendezése, ő egy nagyon erős fiatal rendező, a másik pedig az, akik már nem leszünk sosem, Dékány Barnabás, aki viszont nem bábosként csöppent bele éppen ebbe a műfajba, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes világlátás, vagy rálátás arra, hogy mit jelenthet egy prózai rendezőnek a bábszínház világa. Próbáltunk szemezgetni vidéki bábszínházak műsorából, tehát a szombathelyi Mesebolt bábszínház lesz nálunk egy előadással, a szegedi Kövér Béla bábszínház és a veszprémi Kabóca bábszínház, és ezen kívül pedig független alkotóként Kovács Domokos rendezése, valamint Novák Flórának a Providence előadása, pedig a legesleges legfiatalabb egyetemi hallgatónak egy nagyon izgalmas vállalkozása, az Ember tragédiája egy egyszemélyes tárcínházi formában.
1: A Stúdió 26 az új generáció báb fesztiválja, tehát május 24-e és 31-e között kerül megrendezésre, és minden fontos információt a budapestbábszínház.hu weboldalon egyébként megtalálnak. Érdemes szerintem leülni a gép elé, vagy a monitor elé, és egy kis időt eltölteni, és megnézni, hogy melyik előadásra szeretnének ellátogatni. Van-e olyan előadás, amely nagyon nagy, mondjuk technikai kihívást jelentett, vagy pedig amilyen nagyon újszerű esetleg?
2: Tehát tulajdonképpen valamilyen formában minden ilyen előadásról elmondható. Talán az érdekes, hogy több olyan előadásunk is van, ami monodráma, tehát egyszemélyes, tehát egy színész küzd meg a bábokkal, az elemekkel és a történettel, amit már említettem, a Providence című előadás, vagy a Eye-catching előadás a Veszprémből, ahol egy színész ilyen szintén táncos és ilyen nagyon izgalmas tárgyanimációs formával él, ami technikailag nagyon érdekes, kettőt emelnék ki, az egyik a Patkányfogó Szegedről, Valsányi Péter rendezése, ami pontosan ezt az animációs, filmes, rajzfilmes, vetítés, pici modell világban megjelenő előadást jelenti, ami nagyon izgalmas. A másik pedig egy nagyon képzőművészeti és kicsit elvont előadás, Lázár Helgának a Pudderuzdán előadása, ahol a saját életéről, a saját megküzdéseiről beszél, szintén egy kicsit táncosan, de egy ilyen nagyon izgalmas installációban mozogva beszél arról, hogy milyen is egyébként magyarként élni jelenleg külföldön. Uh-huh. Talán ezeket emelném ki.
1: Uh-huh. Nézzenek meg mindent a weboldalon, ez a biztos. Az jutott közbe eszembe, hogy egy-egy ilyen fesztivál nagyon jó alkalmat ad arra, hogy a szakma egy picit találkozzon, beszélgessen, megvitasson dolgokat, vagy pedig új kapcsolatokat is építsenek a fiatalok. Ez nem titkolt cél, vagy ez egy ilyen plusz dolog ebben az egészben, hogy mellette bemutatkozhatnak?
2: Természetesen ezért is szervezzük a beszélgetéseket is, hogy ne csak az alkotásaikat láthassuk, hanem velük is lehessen találkozni, és arról beszélgetni, hogy ők mit gondolnak erről a műfajról, a saját alkotói pályájukról. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont. Nyilván a Budapest bábszínház a legnagyobb bábszínház az országban, tehát itt lehetőséget kapni, megmutatkozni, azért ez az remélhetőleg egy ilyen figyelmet rájuk is irányít, és talán ez azért is érdekes, mert a fesztiválunk után szinte közvetlenül lesz a nagy szakmai találkozó Kecskeméten, ahol szintén majd újra beszélgetünk ezekről az előadásokról is. Hogy most egy ilyen bábos fesztivál kor kezdődik a következő hetekben.
1: Jó, hát de ez legyen a legnagyobb gond, nem? Hogy így akkor lehet újra beszélgetni. Önöknél is megfogalmazódik egyébként nagyon sok minden, hogy mi lehetne esetleg az új irány, hogy kellene kommunikálni, beszélni a kultúrában, hogyan foglaljon helyet a báb színház és a báb színészet?
2: Hát ez folyamatos beszélgetés tárgya természetesen nálunk is. Én azt gondolom, hogy jól állunk ezzel a kérdéssel, hiszen már több mint 20 éve van bábos specializációs színészképzés, rendezőképzés, tehát a szakmai utánpótlás tulajdonképpen megoldottnak tekinthető. Egyéb irányban meg minden olyan probléma természetesen érint is minket, mint a színházi szakmát, hogy tényleg újra kell gondolni ezeket a pályázati lehetőségeket, finanszírozást, egyebeket, de hát ez talán kicsit unalmas ahhoz képest, hogy ilyen színes maga van ez a terület.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést a Múzsa rovatban, a vendégem Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető drámapedagógusa.
0: Következik József Haydn C-dur orgona verseny numero 5 harmadik tétel. Előadják a budapesti vonósok. Orgonán közreműködik Lehotka Gábor.

0: Fiatal alkotók produkcióinak ad otthont a Budapest Bábszínház május 24-e és 31-e között. A Stúdió 26 Bábfesztivált első alkalommal rendezi meg a teátrum, amely ezzel az új generációs bábszínházi alkotóknak biztosít bemutatkozási lehetőséget. Hét fiatal rendező előadásait láthatja a közönség a Budapest Bábszínház két stúdiószínpadán, az Országlili Stúdióban és a Kemény Henrik teremben. Van köztük, aki a mozgás színház formanyelvét ötvözi a bábbal, más a kutatás felől közelít az alkotói folyamathoz. Közös bennük, hogy előadásaik a báb műfaj iránti elkötelezettséggel, friss szemlélettel készülnek. A múzsa rovat vendége Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető drámapedagógusa. Folytassuk a beszélgetést. Amiről még nem beszéltünk, hogy ezek az előadások milyen korosztályoknak szólnak, mert én azt gondolom, hogy azért itt is lehet eltérés.
1: Ezen a fesztiválon elsősorban, tehát ilyen 90%-ban hát fiatalok és felnőtt előadások, amit nyilván egy 14-16 pluszos fiatal nyugodtan megnézhet, ha érdekli. Egy előadásunk van, a Mesebolt Bábszínháznak a Tónó előadás, a Fodorosi rendezésében, ami kifejezetten egy gyerek előadás. Egy nagyon izgalmas képzőművészeti formával kísérleteznek ebben az előadásban, és azért is lehet akár felnőtteknek is érdekes, mert felvállaltan egy nehéz témáról szól, tehát egy nem beszélő gyerek és az ő kapcsolata a világgal, a testvérével, családjával, ez áll az előadásnak a középpontjában.
0: Ami még eszembe jutott, hogy szerintem nagyon fontos ennél a műfajnál is a zene, és nekem is volt már lehetőségem beszélgetni zeneszerzővel előadáshoz szerzett zenét. Itt egy picit, vagy van-e olyan előadás a zene esetleg?
1: Hát, hogy most, hogy említi, ez most nem annyira zeneközpontú. Ez nagyon érdekes, mert tényleg nagyon szeretünk élőzenével és fantasztikus zeneszerzőkkel dolgozni, de akkor egy kicsit hazabeszélek, mert a mi előadásunk, akár hogy anyádat nem hoztuk el, az érdekessége, hogy igazából klasszikus formákkal dolgozik, tehát vásári bábos formákkal elsősorban, délvidéki népszokásokat és gyűjtéseket dolgoz fel, és hát zeneileg az az érdekes, hogy egy valódi, igazi népi zenekar húzza az előadás alá a talp alá valót, mondhatom nyugodtan ezt. Tehát ez például zeneileg teljesen unikális.
0: Annyi minden van szerintem, amiért izgalmas egy báb előadást megnézni, mert hogy rengeteg részlete van. Tehát amit elsőre nem is gondolnánk, vagy esetleg valakinek nem jutott még eszébe, hogy megnézne szívesen felnőttként vagy fiatalként egy előadást, annak én nagyon-nagyon ajánlom, mert hogy tényleg kicsit ilyen összművészeti előadás, egy báb előadás valójában.
1: Ez így van, én szoktam mondani, ezt nem mindig szeretik egyébként, hogy ez a bábnak sokkal több köze van akár a képzőművészethez, akár a tánchoz, a koreográfiához, a mozgáshoz, mint a hagyományos értelemben vett előadó művészetnek. Szerintem ez utána következik, a színházi rész. Tehát a báb az egy olyan műfaj, ami önmagában hordozza az összes művészeti irányt és ennek az összes lehetőségét, és nagyon-nagyon izgalmas, mert nézni is másképp kell, mint egy hagyományos színházi előadást, hiszen tárgyakat, bábukat nézünk elsősorban, nem csak a színészeket, és ettől egy egészen különleges élményünk lehet közönségként is, nézőként is.
0: Ami eszembe jutott még kérdésként, hogy melyik a nehezebb, ha lehet-e ezt így eldönteni, vajon, hogy nehezebb, annak, aki kitalálja, hogy az a tárgy, amit majd a színész használni fog, az hogy funkcionáljon, vagy esetleg az, hogy azt megtanulja a színész használni azt a tárgyat.
1: Hát ez nehéz kérdés, én nem mondanám azt, hogy az egyik nehezebb, mint a másik. Uh-huh. Mind a kettő egészen speciális területe a színházművészetnek, hiszen egy bábtervező az nem csak egy karaktert tervez meg egy báb formájában, hanem annak a mozgás készletét is.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Nagyon tudnia kell, hogy abban az előadásban mire lesz szükség, milyen fajta mozdulatokra, mozgásokra, milyen fajta trükkökre akár, és ő ehhez tervezi a bábot. Ez egy nagyon-nagyon speciális tudás, a bábtervező tudása, és hát a színészre is nagyon speciális tudás, hogy nem elég, hogy ő ugyanúgy szöveget mond, énekel, táncol, az egész színházi eszköztárat, színészi eszköztárat használja, de neki még nagyon pontosan és nagyon hideg fejjel és nagyon technikásan mozgatnia kell a tárgyakat, a bábokat is, és az animációra is oda kell figyelnie. Ezért szoktuk mondani, hogy a miénk egy nagyon-nagyon technikai műfaj, tehát hogy nagyon sok ilyen ügyességet cselt, trükköt, és nagyon hidegfejű gondolkodást is igényel.
0: Komplexitást, én azt hiszem, hogy így ez teljesen igaz erre. Ha valaki esetleg drámapedagógusként nem járt még a Budapest Bábszínházban, annak miért ajánlaná esetleg most ezt a fesztivált?
1: Szerintem nagyon izgalmas áttekintés nyújt arról, hogy merre tart ez a műfaj, hogy milyen fő irányai vannak, tehát hogy van hagyományosabb technika, van teljesen új technika, tehát absztrakciós skálát, amit jelent ez a műfaj, aminek ugye ez a fő eszköze. Tulajdonképpen, hogyha valaki rászállja az időt és végignézi a fesztivált, akkor absztrakciós skálát, amit jelent ez a műfaj, aminek ugye ez a fő eszköze. Tulajdonképpen, hogyha valaki rászállja az időt és végignézi a fesztivált, akkor megnézheti ennek a különböző szintjeit is, hogy hogyan lehet egy

0: Én pedig kívánom, hogy mindegyik nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon, és az utána való beszélgetés is, illetve majd aztán a következő beszélgetések sora is. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Én köszönöm nagyon, és várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: A Múzsa rovat mai vendége Végvári Viktória volt, a Budapest Bábszínház vezető drámapedagógusa.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után. A középső sávot foglalják el a sérült gépjárművek jelentős torlódást okozva. A Viktor Hugo utcában a Hegedűs Gyula utcánál egy mentőautó foglalja el az útpályát, ezért a 76-os trolibusz terelve jár, nem érinti a Lehel tér és a Hegedűs Gyula utca megállót a Jászai Mari tér felé, a Gyöngyösi utca felé közlekedő 15-ös autóbusz pedig szintén módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti a Csanádi utca, Lehel tér és a Tisza utca közötti megállóit. A hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívát járó után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható, emiatt akadozik a haladás. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt 3/4-8 előtt járunk, és egy programajánlattal érkezem. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydeneum egyházzenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomban zenei ritkaságok felfedezésre hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el, pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn Jakub Jan Riba Szabát mátere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme is felcsendül. Häkkinenhez és a világhírű helsinki barokk zenekarhoz a Purcell kórus és a kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak. Jövő vasárnap pedig szintén az egyetemi templomban a Haydeneum egyházzenei koncertek keretén belül a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye a megváltó Hét utolsó szava a keresztfán a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy ciklantemplom különleges, nagypinteki szertartására született. Eredeti zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható, most ez kerül sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. Ha ellátogatnak a Haydeneum egyházzenei koncertek valamelyik hangversenyére, én nagyon jó szórakozást kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, hamarosan 9 óra lesz, és mielőtt a legfrissebb hírek érkeznének, jöjjön az, hogy milyen előadást ajánlok önöknek ma estére. A Magyar Színházba hívok mindenkit az 1001 éjszaka című előadásra. Ez egy world musical. Az 1001 éjszaka a Kossuth Díjas Juranics Tamás rendezésében Bujdosó Nóra ötletgazdag és színpompás látványával, Madarász Madár János káprázatos animációival, ifjú és örök ifjú színházbarátok sokaságát varázsolja el. Az 1001 éjszaka csodálatos burjánzó mesevilága csak nem 2000 éves. A történet folyam arab, perzsa, indiai és kínai. Elemeiből ezúttal Tasnádi István, Geszti Péter és Monori András alkotott varázslatos zenés darabot. Az izgalmas world musical keret történetében Sáriár király szerelmi bánattól szenved, míg elé nem vezetik a rabnő Seherezádét, aki, hogy életét mentse, példázatos történetbe kezd. Ebbe megelevenednek a mesés kelet legendás figurái. Harun, a naív királyfi, Jászmin, a meseszép hercegnő, Ali, az agyafurt tolvaj, a gonosz Jafar, és természetesen a nagy dumás Jin, kicsik és nagyok szívét elrabló szereposztásban. Trokán Nóra, Bányai Kelemen Barna, Márkus Luca, Tasnádi Bence, Bori Réka, Mészáros Máté főszereplésével. A drámai és humoros fordulatokban egyaránt bővelkedő egzotikus szerelmi történetben felcsendülő dalok egyszerre okoznak dallamtapadást felnőtteknek és gyerekeknek is. Erről én is beszámolhatok. Ha ellátogatnak ide, ígérem, hogy nagyon jól fogják magukat érezni. Mindez ma este a Magyar Színház nagy színpadán az 1001 éjszaka című world musicalt láthatják. Jó szórakozást kívánok!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. Törvényjavaslat kezdeményezi a nyári időszámítás állandósítását az Egyesült Államokban. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz a NEAK neve. Nem kifizető hely lesz, hanem értékalapú biztosító, emelte ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kalló Zoltán professzort kérte fel. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A módosítás lehetővé tenné az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. A boltoknak kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is, az online vásárlások esetében pedig az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne Horvátországban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48-1 arányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A kezdeményezést várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be. Az előterjesztés célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállást. A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világos a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többé az órával foglalkozniuk. Az előterjesztésnek még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. Itthon ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait. A programokat koncertek is színesítik. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt továbbra sem járható a 11. kerületben a Kelenhegyi út. A forgalmat elterelik, a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve tapasztalhatnak lassulást, az Üllői úton befelé pedig az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Szintén csak lassan járható a Tököli út a Barostér előtt, a folytatásban a Rákóczi úton is telítettek a sávok a Blahalujza térig. Akadozik a haladás a Budai alsórakparton a Margit hídtól délfelé, a Pesti alsórakparton pedig a Szent István parktól, ugyancsak déli irányban a Lánchídig. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé, erős a forgalom a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt, a Szélkálmán tér környékén, illetve a Margit körúton is mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok. Május 22-e van, péntek reggel, 9 óra után járunk 5 perccel. Ez már a Nyitány harmadik órája. Játék következik. Június 1-e a tejvilágnapja, ehhez közeledve pedig minden nap játszunk. Így a mai napon sem marad ez ki. Minden nap van egy kérdés, és majd aztán a második hét végén, hiszen a jövő héten is folytatódik ez a játék, lesz egy főnyeremény is. Na de jöjjön a kérdés. Melyik ország legismertebb sajtja a cheddar sajt? Az A válasz Hollandia, a B válasz Franciaország, a C válasz pedig Egyesült Királyság. A játékban résztvevő hallgatóink között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a Tej terméktanács jóvoltából. Tehát még egyszer a kérdés, melyik ország legismertebb sajtja a cheddar sajt? A Hollandia, B Franciaország, C Egyesült Királyság. A helyes választ a játék@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk ma 19 óráig. És a második hét végén, ahogy említettem, egy fődíjat is kisorsolunk, egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Küldjék nekünk a helyes válaszokat, a játék után pedig arról se felejtkezzünk el, hogy ebben az órában a hangjelek rovatunk jelentkezik, a vendégem pedig Dubocki Gergely karmester. Az Erkel Színházban aratott nagy közönség és kritikai siker után a Magyar Állami Operaházban is bemutatkozik Arnold Schönberg Guredalok című oratóriuma május 24-én. A több mint 300 közreműködőt igénylő ritkán hallható remek művet az opera együttesei élén Dubocki Gergely vezényli. Erről a darabról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És a Hangjelek rovat mai vendége Dubocki Gergely karmester. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
1: Az Erkel Színházban aratott nagy közönség és kritikai siker után a Magyar Állami Operaházban is bemutatkozik Arnold Schönberg Gúre dalok című oratóriuma 2026. május 24-én. Ugye ez egy nagyon nagy apparátust igényel ez a mű, és hát az a megtiszteltetésért, azt hiszem mondhatom ezt, hogy te vezényled ezt az estet az opera együttes élén. Amikor egy ilyen feladat megtalál, akkor mi az első gondolatod, és mindeközben persze arra is kíváncsi vagyok, hogy ez a darab a tavalyi évben közel került-e már hozzád?
2: Természetesen közel került, és az első gondolat az izgalom, mert valóban nagyon kevés karmesternek adatik meg, hogy ezt a művet elvezényelheti. Ez ugye a romantikának egy ilyen utolsó csúcspontja, és nem csoda, hogy ezek után Schönberg a Dudek a fúvja felé fordult, mert ezen az úton egyszerűen nincs tovább. Tehát az, hogy amikor 8 fúval áll, mint 150 fő zenekarra, és még hatalmas kórusokat, tehát egyszerűen nem lehet ebbe az irányba tovább menni, és abszolút ki van maxolva. Ez az idióma, tele van ugye Wagnerrel is, de mindenképpen az a hála, az elsődleges, hogy ezzel a darabban foglalkozni lehet. Tavaly is közel került már természetesen hozzám, ugye akkor Nánási Henrik mellett én voltam az asszisztens karmester, illetve segítettem az együttes munkáját, és hát elképesztő, hogy milyen hangtömeg van ebben a darabban, motivum, szövedékek, a dramaturgiai szálak, érződik rajta a Wagner érettség. Ezek van a nagy zenedrámákban, ugye, amit a Wagner csinál, az abszolút ezer okon.
1: Ez a mű, ez hol helyezkedik el Schönberg életművében, vagy mekkora helyet foglal el, mekkora jelentőségű?
2: Hát ez egy korai mű, tehát még az atonális irány onnan előtt született, ugye nagyon a Felkler tanártál megdicsőítél egy időben. A posztromantika vagy a romantika egyik utolsó alkotása, tehát utána már teljesen más stílusban komponált a szerző.
1: Van-e olyan hangszer, amely kiemelkedik, vagy amely sokkal nagyobb számban van jelen ebben az előadásban, mint általában szokott?
2: Hagyományos hangszereket használ leginkább, egy-kettő különlegesebb van, de ami a legfontosabb kérdés, az tényleg a méret, hogy van-e értelme ennek a méretű együttesnek, de olyan színeket varázsol elő a zenekarból Schönberg ezzel a hangszereléssel, ami abszolút legitimálja ezt a létszámot. Tehát ha csak az elejére gondolunk, például amikor megszól a 8 fúval, ugye 4 pikoló vagy 4 fúval abban az esetben, de az a sziporkázó, csillogó, természeti táj, amit lefest a Schönberg, azt nem nagyon lehet máshogy meghangszerelni. Vagy az az ötlet, hogy a bőgőket hatfele osztja, hogy az eltolt ritmussal, szóló bőgőkkel, meg nem szóló bőgőkkel, de mindesetre nagyon sokféle hangot játszó, szólamot játszó bőgőszólammal imitálja a közelgő lódobogást, ahogy jön egy embercsapat lóháton, és messziről ugye el kell dübörögni, amikor érzi az ember, hogy a föld is remeg alatta. Szóval, hogy ezek olyan ötletek, ami miatt megéri ezt az iszonyatos mennyiségű hangszerparkot használni. Persze az együttesek részéről, meg a karmester részéről is különösen nagy odafigyelést és körültekintést igényel, mert azért nagyon sokszor kamarazenei jellegű a felrakás, és hát vigyázni kell az énekesekre is, meg egyáltalán ezzel a mérettel bánni a muzsikusoknak, az mindenképpen egy kihívás.
1: A méret az itt mit jelent? Mennyivel nagyobb, mint egy átlagos szimfonikus zenekar?
2: Hát sokkal. Még a legnagyobb romantikus zenekarokban is azért nem 8 fúval szokott lenni, tehát ez valami egészen elképesztő méret, nem véletlenül adják elő nagyon ritkán. Az opera zenekar ugye egy hatalmas együttes, hiszen nagyon sok előadást kell csinálniuk, ezért ők könnyebben kiállítják, de hát egy átlagos méretű szimfonikus zenekarnak erre esélye sincs.
1: A történetről mesélj még egy picit.
2: A történet dán eredetű, és egy szerelmi történetről van szó, Valdemár és Tóve szerelméről. Nekem nagyon érdekes volt az, hogy ennek a dramaturgiája hogy fejlődik. Természetesen tragédia is, mert Tóve ugye meghal, de az, ahogy ezután fejlődik a Valdemár alakja, és ahogy ezt a rengeteg réteget, mármint jelentős réteget Schönberg bekomponálja a darabba, az egészen lenyűgöző és követhető is egyébként, de nagyon sok anyag van benne, és ezért nagyon ügyesen össze kell szőni az interpretációnál, hogy hogyan vannak ezek különböző rokonságban. Tehát én nagyon sokat gondolkoztam azon, amikor készültem erre a műre, hogy mit keres például a paraszt vagy a bolond figurája a második felében a műnek, ugye ez egy áriát kapnak, illetve egyébként már a jövőt előre vetített Spreckgesang is mint eszköz felbukkan. Tehát már érezte a mű végén a sőnek, hogy valami úrhoz kell nyúlnia, hogy azt a mondani valót, amit ki akart venni, vagy azt a szerepet, amivel ezt a rég előtt az információt át akarja valahogy megtalálni, tehát keresett egy új eszköz. Szóval egy igazi utazás lesz szerintem, és csodálatos szerepek vannak benne.
1: A szólista szerepekben ugye az Opera 2025-ös nagy sikerű előadásának meghatározó közreműködői, köztük az opera több vezető Wagner énekese tér vissza ebben a szerepben, és igen, egyébként a narrátor meg Gulyás Dénes lesz. Mennyire van nehéz dolguk az énekeseknek? Mennyire megterhelő ez a mű?
2: Hát igazi, nagy áldjuk jönnek valóban, ezért is külön meg vagyok tisztelve, én is, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy a közönség is majd hasonló élményeket tér majd haza, mint ahogy én most a próbák során, ahogy az énekesekkel együtt muzsikálunk. Természetesen nagyon megterhelő, tehát hatalmas szerep a Valdemár is, meg főleg a Valdemár, de hát a Tóvénak is elképesztő énekelni valói vannak. Ezért is utaltam rá, hogy nagyon körültekintően kell bánni egy ekkora méretű együttesre, de hát az operazenekar ezt fantasztikusan tudja, és az énekesek meg tényleg szokva vannak egy ilyen elképesztő előpróbához, úgyhogy minden feltétel adott arra, hogy ez egy csodálatos előadás legyen.
1: Május 24-én a Magyar Állami Operaházban látható. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Dubocki Gergely karmester.

0: Az Erkel Színházban aratott nagy közönség és kritikai siker után a Magyar Állami Operaházban is bemutatkozik Arnon Schönberg Gyúra dalok című oratóriuma 2026. május 24-én. Ez a mű különleges helyet foglal el Schönberg életművében. A zeneszerző nevét sokan a 20. századi modernizmussal és az atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Richard Strauss és Mahler zenei hatásait. A több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remek művet az opera együttesei élén Dubocki Gergely vezényli. A főbb szerepekben Kovács Házi István, Szabó Kitünde, Sök Atala, Hoya Zsolt, Újvári Gergely és Gulyás Dénes hallható. A hangjelek rovat vendége Dubocki Gergely karmester. Folytassuk a beszélgetést. És milyen hosszú lesz ez a mű?
1: Lesz szünet, és a szünettel együtt azért több mint 2 órás lesz az előadás, természetesen azért elég hosszú a mű. A maga a mű majdnem 2 óra, ez ugye előadástól is függ, hogy mennyire gyors, de azért nem biztos annyira gyorsra fogjuk venni, hiszen rettenetesen sok embernek kell már együtt énekelni, és fontos, hogy lehessen hallani a tenei történéseket. Ez a hihetetlen rétegzettséget, amire nap mint nap rácsodálkozik az ember, amikor foglalkozik a művel.
0: A te karrieredben az, hogy ezt a művet elvezényelheted, az hol helyezkedik el?
1: Most dolgozom először az operának nagy együtteseivel, nem ilyen nagyméretű együttessel, mert az Ártabánban vettem eddig részt, ami egy nagyon különleges kísérleti adventi előadás. Egy összeteremben játszom most az operaház, de ez az első, hogy az operáz együtteseivel ilyen nagy rögben együttműködhetek, úgyhogy ez miatt is mindenképpen különleges. De hát a mű miatt is, bár nemrég tűnöttem el azon, hogy valahogy megtalálnak az utóbbi időben ezek a hatalmas projektek, mert Ácsnak a 4. szimfóniáját is volt alkalmam Ötvös Péterrel együtt elvezényelni. Ez ugye egy olyan hatalmas mű, hogy nem is elég hozzá egy karmester, hanem legalább 2 kell. Vagy egy Mahler 2. szimfónia például, amit többször is volt alkalmam az utóbbi években. Szóval valahogy úgy alakul a pályám, hogy ezek a monstruózus darabok megtalálnak. Persze ezt nem bánom, mert nagyon-nagyon szeretem a német romantikát. És a meséket meg a legendákat is. Tehát amikor egy ilyen témájú művel kerülök szembe, akkor mindig látom mögötte azokat a mélyen emberi motivumokat, ami miatt egy történetből mítosz állhat, és egy örök tanulság, vagy egy tanítás az emberiségnek. És természetesen ezek a művek mind valami hasonló örök motivumot dolgoznak föl.
0: Az még egyébként szerintem egy izgalmas információ a hallgatóknak is, hogy a monumentális produkciót ez alkalommal is Ceglédi Zsombor vetítései kísérik. Kell-e alkalmazkodnod ehhez esetleg?
1: Alkalmazkodnunk nem kell, természetesen látni fogom én is, hiszen előttem lesz a vászon, meg hát tavaly is megnéztem az előadást, úgyhogy engem semmiképpen sem fog váratlan lőni. Nagyon szép képi világ van, ezért még pluszban árnyalja a jelentős rétegeket.
0: Tehát most akkor Schönberg nagyszobású zeneműve az Operaházban hallható május 24-én, és ennek az estnek ugye te vagy a karmestere, és ahogy említetted, az Ártabán az volt az, amelyet ugye decemberben vezényeltél, de az majd jövő december, illetve ebben az évben decemberben is lesz, de az már ugye a következő évad, amikor hallható lesz. És emellett arról mesélj még, hogy egyébként merre találkozhatunk veled, milyen elfoglaltságaid lesznek a következő időszakban.
1: Hát most leginkább a Szegedi Szimfonikus Zenekarra fogjuk lezárni az évadot, ott még lesz néhány koncert, elképesztően sikeres évadot látunk, ugye ott dolgozom most már 3. éve művészeti vezetőként a Szegedi Szimfonikus Zenekarnál, és pont nemrég játszottunk a Zene Akadémián egy nagy sikerű koncertet Fejvári Zoltánnal. Nagyon sokat dolgozik az az együttes is, akár csak az Operaház együttesei, hiszen a Szegedi Nemzeti Színházon folyamatosan játszanak színházi előadásokban operás operettet, musicalt, mikor mit. Együttműködésünk van a Kortárs Balettel, szóval egy meglehetősen nagy méretű együttesről van, szóval nagyon-nagyon szépen tudunk együtt dolgozni, szóval ez nekem egy nagyon kedves munkám az utóbbi időben, hogy velük dolgozhatok. A Budapest Sound Kollektívet is fel tudjuk újra éleszteni, hiszen az egy nekem nagyon fontos projekt, de az egy másik terület, ugye az egy kísérleti jellegű kamaraszimfonikus együttes, ahol inkább olyan produkciókat hozunk létre, amit nem a hagyományos szimfonikus repertoárnak a részei, vagy őszintészeti alkotások, vagy valamilyen szempontból innovatív projektek, szóval ez is mindenképpen a jövő, meg hát szerencsére azért elég sok meghívásom van, úgyhogy majd azért lehet velem találkozni itt.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetünk, kívánom, hogy ez a koncert is teltház előtt zajlódjon, és hogy sok olyan mű találjon meg, amelyet szeretnél elvezényelni, és ez meg is valósuljon az életedben. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Az elmúlt percekben Dubocki Gergelyt hallhatták, karmestert!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek, gondosan válogatott alapanyagok.

0: Rádióból. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt továbbra sem járható a 11. kerületben a Kelenhegyi út. A forgalmat elterelik, a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve tapasztalhatnak lassulást, az Üllői úton befelé pedig az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Szintén csak lassan járható a Tököli út a Baross tér előtt, a folytatásban a Rákóczi úton is telítettek a sávok a Blahalujza térig. Akadozik a haladás a Budai alsórakparton a Margit hídtól délfelé, a Pesti alsórakparton pedig a Szent István parktól, ugyancsak déli irányban a Lánchídig. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé. Erős a forgalom a 11-es főút bevezető szakaszán, a Pünkösdfürdő utca előtt, a Széll Kálmán tér környékén, illetve a Margit körúton is mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt 9:45 előtt járunk, és bizony a mai naphoz kapcsolódik még egy esemény, amelyről nem szerettem volna elfelejtkezni. 1950-ben ezen a napon nyílt meg a budapesti Vidán Park, ennek már 76 éve. A Vidán Park 6,5 hektárnyi területen működött 2013-ig a Városligetben. Közvetlenül elődeit, a Wurstlit és az Angol Parkot is beszámítva, közel 200 éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztató parkja volt. A helyén 2014-ben nyílt az állatkert részeként, ahol nem volt park, ahol tovább működik néhány régi, műemléki védettséget élvező mutatvány. Az egykori játékok közül a hullámvasút, a körhinta, századfordulós fa faragásos körhinta és a mesecsónak megmenekült, ezeket műemlékké nyilvánították. Eddig nekem valahogy kimaradt az, hogy a körhintáról információkat gyűjtsek, úgyhogy gondoltam, ezt most bepótolom. A szecessziós stílusú Schaffnert féle körhinta gyakran csak műemlék körhinta vagy városligeti körhinta néven emlegetik, a budapesti Wurstli és a későbbi Vidán Park egyik legértékesebb égköve volt és lett, amely Európa szerte ritkaságnak számít. Kezdetben nem villanymotor, hanem nyolcögletű épület alatti alaksorban körbejáró igazi lovak hajtották a szerkezetet. A külső sorban található kézzel faragott falovak nem a megszokott menet irányba, hanem merőlegesen kifelé néznek. A nyakuknál lévő fogantyúkkal egy rugós szerkezet segítségével előre-hátra lehet lengetni őket lovaglás közben. Az épület mennyezetét lenyűgöző rokokó hatású freskók díszítik, a kezelő fülkét pedig egy díszes orgona szerkezet utánzó fal rejti el. Az 1996-os teljes körű restaurálása után egyébként a kulturális örökség megőrzéséért járó rangos nemzetközi Európa Nosztra díjjal is kitüntették. Biztos mindenkiben felmerül az, hogy vajon milyen tervek vannak, vagy vannak-e új tervek a budapesti Vidán Parkra. Bár a Városligeti klasszikus park már a múlté, rendszeresen felmerülnek tervek egy új budapesti szórakoztató park létrehozására. Az elmúlt évek városfejlesztés és politikai programjaiban Észak-Csepel vagy a Népsziget merült fel lehetséges új helyszínként. De több hazai és külföldi befektető is kifejezte már szándékát egy modern, akár fedett élménypark, vagy egy magyar Disneyland felépítésére, ám ezek megvalósítása a magas költségek és a bürokrácia miatt jelenleg még várat magára. De ha bármi történik ez ügyben, akkor mindenképpen beszámolunk a hallgatóknak.

Következik Antonio Vivaldi, D-dur hárfa verseny első tétel. Előadja a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Hárfán közreműködik Szilvia Kovácsuk. Karmester Aristide von Würzler.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt, amely most május 22-én 10 óra előtt pár perccel a végéhez ért, hiszen ez a műsor minden hétköznap jelentkezik 7 és 10 óra között. De tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen délután Bálint Edina köszönti önöket, majd aztán szombaton érkezik a Papagino Klasszik, vasárnap pedig a Duett, a Mesélő Budapest és a Cinem Music is, és a hétfői napot ugye most pihenéssel fogjuk tölteni, hiszen pünköst hétfő lesz, kedden találkozhatunk újra, illetve egészen pontosan Gaskó Balázzsal találkozhatnak. Kedden reggel ő várja önöket. Én pedig a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A bizalom sohasem a másik személytől függ, nem azon múlik, hogy ő milyen. Nem tudsz megbízni másban, ha magadban nem bízol. És megfordítva, csak az képes más valakiben megbízni, akiben megvan a bizalom önmaga iránt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nem derül ki a Sándor Palota által ma közzétett dokumentumokból, hogy annak idején miért kapott elnöki kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettese. Tovább csökkentek a beruházások Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Nem derül ki a Sándor Palota által ma közzétett dokumentumokból, hogy annak idején miért kapott elnöki kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettese. A hivatalos összefoglaló szerint Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva akart csoportos kegyelmet adni. Az iratok megerősítik, hogy a Sándor Palota jogi igazgatósága és az igazságügyi miniszter is egyértelműen K. Endre kérelmének az elutasítását javasolta. A volt államfő az azonban a bevett gyakorlattól eltérően a nemleges javaslat ellenére írta alá a kegyelmi döntést. A nyilvánosságra hozott dokumentumok egyébként a nagy internetes érdeklődés miatt reggel egy ideig elérhetetlenek voltak. Tovább csökkentek a beruházások Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Az első negyed évben a fejlesztések volumene 0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezzel a hazai beruházások értéke már harmadik éve folyamatosan mérséklődik. A KSH adatai alapján a visszaesést leginkább a feldolgozó ipar és az ingatlan piac gyengélkedése okozta, miközben a szállítás és a raktározás területén növekedni tudtak a fejlesztések. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Bekérették az orosz ügyvivőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. Donald Trump amerikai elnök ma a Fehérházban esketi fel Kevin Warst, az amerikai egybank szerepét betöltő Fed új elnökévé, közölte a Trump kormányzat. Az 56 éves férfi 4 éves elnöki mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. A szenátus május 13-án csaknem teljesen pártvonalak mentén szavazva hagyta jóvá kinevezését. Műszaki probléma miatt az utolsó pillanatban elhalasztotta a SpaceX a Starship hordozó rakéta 12. tesztrepülését Texasban. Az újabb indítási kísérletet mára tervezik. A mostani repülés elsődleges célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata valós repülési körülmények között. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkolló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát. A Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nébih. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre, Hernádi Zsolttal, írja Magyar Péter a Facebookon. Így fogalmaz, idézem, megkeresi a MOL megerősítette a hírt, hivatalos állásfoglalást egyelőre nem kaptak az olajcégtől. Az előzetes információk alapján pirogáz benzinvezeték robbanás történt a MOL petrolkémiai ZRT területén. Noderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolák, mind a vállalkozások világát. Noderi Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó stabil szakképzési rendszer erősítése. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Bűnösnek találta a párizsi fellebbviteli bíróság az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófája miatt. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában mondta ki bűnösnek a cégeket, és a maximális 225 ezer eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte őket. A döntés szerint a két vállalat viseli a teljes felelősséget a tragédiáért. Mint ismert, az utasszállító tehát 2009. júniusában zuhant az Atlanti-óceánba, a fedélzetén 228 emberrel, köztük 5 magyar utassal. A vizsgálatok szerint a katasztrófát a sebességmérő szondák eljegesedése és a pilóták nem megfelelő tájékoztatása okozta. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ majd Kinizsi SE néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Tovább melegszik az idő. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi telephelyén, de a lakosság nincs veszélyben, közölte a város polgármestere. Fülöp György tájékoztatása szerint a MOL petrolkémia területén ma délelőtt történt a súlyos baleset. A polgármester kiemelte, folyamatosan egyeztetnek a katasztrófa védelemmel és a gyár vezetésével. Lakosságvédelmi intézkedésekre egyelőre nincs szükség. A tüzet a tűzoltók nagy erőkkel, több oldalról, vízágyukkal és habsugarakkal oltják. A helyszínre egy mobil labort is riasztottak. A robbanásban a legfrissebb információk szerint egy ember meghalt, heten pedig megsérültek, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A tűz oltása folyamatban van, közölte azt is, hogy a megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. Nem derül ki a Sándor Palota által ma közzétett dokumentumokból, hogy annak idején miért kapott elnöki kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettese. A hivatalos összefoglaló szerint Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva akart csoportos kegyelmet adni. Az iratok megerősítik, hogy a Sándor Palota jogi igazgatósága és az igazságügyi miniszter is egyértelműen K. Endre kérelmének az elutasítását javasolta. A volt államfő azonban a bevett gyakorlattól eltérően a nemleges javaslat ellenére írta alá a kegyelmi döntést. A nyilvánosságra hozott dokumentumok egyébként a nagy internetes érdeklődés miatt reggel egy ideig elérhetetlenek voltak. Tovább csökkentek a beruházások Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Az első negyed évben a fejlesztések volumene 0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezzel a hazai beruházások értéke már harmadik éve folyamatosan mérséklődik. A KSH adatai alapján a visszaesést leginkább a feldolgozó ipar és az ingatlan piac gyengélkedése okozta, miközben a szállítás és a raktározás területén növekedni tudtak a fejlesztések. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután ezzel kapcsolatban is tárgyalt Bécsben. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a miniszterelnök elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. Nazeri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolák, mind a vállalkozások világát. Nazeri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó stabil szakképzési rendszer erősítése. Újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz a NEAK neve. Nem kifizető hely lesz, hanem értékalapú biztosító, emelte ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kalló Zoltán professzort kérte fel. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Több száz gyógyszer, köztük antibiotikumok és fájdalomcsillapítók okozhatnak fényérzékenységet, és válthatnak ki akár súlyos bőrtüneteket is a nyári hónapokban. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
0: Külföld.
4: Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használ nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Donald Trump amerikai elnök ma a Fehérházban esketi fel Kevin Warst az amerikai egybank szerepét betöltő Fed új elnökévé, közölte a Trump kormányzat. Az 56 éves férfi 4 éves elnöki mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A módosítás lehetővé tenné az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. A boltoknak kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárak is, az online vásárlások esetében pedig az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne Horvátországban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48-1 arányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A kezdeményezést várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be. Az előterjesztés célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállást. A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világos a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többé az órával foglalkozniuk. Az Európai Parlament döntése értelmében a jövőben gyorsabban juthatnak kártérítéshez az érintettek, a bíróságokon pedig külön érzelmi és jogi támogatást kapnak. Az új szabályok szerint az elkövetők nem ismerhetik meg az áldozatok személyes adatait. Emellett az Unió egész területén bevezetik a 116-006-os segélyvonalat, amelyen online és applikáción keresztül is segítséget lehet kérni, a bűncselekményeket pedig már interneten is be lehet majd jelenteni.
0: Kulturális hírek.
4: Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják, a központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Több száz gyógyszer, köztük antibiotikumok és fájdalomcsillapítók okozhatnak fényérzékenységet, és válthatnak ki akár súlyos bőrtüneteket is a nyári hónapokban. Napégésre, valamint bőrgyulladásra utaló jelek is megjelenhetnek az arra érzékenyeknél. Megfelelő védelemmel azonban ezek elkerülhetők. Hívják fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szakemberei. Az UV-fény vagy a nagy meleg emellett a készítmények minőségére is hatással lehet. Ezért fontos a gyógyszerek tárolására vonatkozó előírások betartása.
0: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
4: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, az szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok Vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futball eseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A Vasas Csillében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colót verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló Brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább melegszik az idő, ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrei Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is.
2: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rök Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rök Szilárd utca őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívó termek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór Magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. Margitszigetiszínház.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább melegszik az idő, ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrész Szibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrész Szibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi dűrelsor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a Dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Dunavize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden Dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, s szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, s az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A Dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Eloldották a tüzet a MOL tiszaújvárosi üzeménél. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomlyóba. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek pedig mielőbbi jobbulást kívántak. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter szerdán már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az együttműködés kibővítése irányított osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
2: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak. Így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varrólányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a csaló köz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzs Szövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügyaktái a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a Moltiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs péntek délutánt kívánok. Indul a hosszú hétvége. Mi már is egy játékkérdéssel kezdjük ezt az időszakot. Reméljük, hogy velünk tartanak. Itthon kevésbé ismert zeneszerző Jakub Járiba hazájában a karácsonyi miséjéről a leghíresebb, amely az ünnepi hagyományok elengedhetetlen része. De vajon milyen származású Riba? A. francia, B. olasz, vagy pedig C. cseh. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Minden nap kisorsolunk egy páros jegyet a Haydneum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyeket május 29-én és 31-én tartanak Budapesten. Sok sikert kívánok a játékhoz! És akkor nézzük, hogy a műsorban kik lesznek a vendégeink. Az impresszió rovatban hamarosan Páldi Lívia kurátort hallhatják, akivel a Tömegek ritmusa című kiállításról beszélgetünk majd. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsák Alapítvány kommunikációs munkatársa. Most pedig Haydn 60. C-dur a szórakozott szimfóniájának 5. tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A két világháború közötti magyar művészet egyik különleges hangú alkotója, Kósa Mária munkássága előtt tiszteleg ez a kiállítás. A BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtár szeptemberig látható kiállítása az életművet mutatja be. A Tömegek ritmusa cím mire utal?
2: Tehát Kósa Molnár Mária, mert ugye Molnár Máriaként született, ő 1899 és 1945 között élt, 45-ben a nyilasuralom alatt veszítette az életét, és a cím az tulajdonképpen egy idézet, egy ENSZ múzeumos kiállítási katalógusból, az ő bevezető szövegéből. És ez tulajdonképpen bemutatja azt, hogy az ő művészetének az alapgondolata valamiképpen a tömegekkel, a tömeghatással való munka, és igazából számára, hogy megfogalmazta, a részlet annyiban volt érdekes, amennyiben ezt a tömegritmust kiemelte, éreztette vagy erősítette. Tehát ezt próbáltuk a kiállításon is kihangsúlyozni a különböző tematikus munkák között, hogy van egy nagyon erős dinamika iránti érzékenysége, és tulajdonképpen a cím részben ezt a dinamikát, részben pedig az ő gyakorlatilag arcpoetikáját igyekezett összehangolni.
1: Ha azt mondom, hogy tömeg, akkor akár azt is mondhatom, hogy közösség. És ha már közösség, akkor azt is mondhatom, hogy emberi kapcsolódások. Tehát, hogy olyan, mintha így a nagy egésztől mennénk a részletek felé. Ez mennyiben jelent meg az ő munkásságában?
2: Hát olyan szempontból ez nagyon, nagyon találó, hogy ugye nagyon sokféle hatás érte őt, tehát a társadalmi és a művészeti kapcsolatairól mi igyekeztünk elsősorban a férjének, a zeneszerző zongora művész Kósa Györgynek a munkásságán és emlékezete alapján valamiképpen felvázolni azt, hogy ő honnan meríthetett inspirációt, és ebbe beletartoznak a két háború között reneszánszát élő passió és misztérium játékok, és részben Dienes Valéria nevével félmjelzett mozdulatművészet, az orkesztika, ami valamiképpen a szabad táncot, a modern női gimnasztikát és az avantgárd színházi kísérleteket kapcsolta össze. Tehát amit kérdezett, az valamiképpen ez a fajta csoportos mozgás, ez a fajta dinamika, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt számára. A másik pedig, ugye nagyon gyakorikak voltak a bibliai témák, de a bibliai témáiban is nagyon erős az emberi kapcsolatok, illetve az emberek kapcsolódása tematika, még akkor is, amikor mondjuk a természet felettihez fűződő viszony érdekelte. Tehát egyszerre volt egy nagyon kifejező, tehát egy ilyen expresszionista, ugyanakkor egy nagyon erős szimbolika és szimbolizmus is jellemezte.
1: A kiállításon a töredékekből rekonstruálható életművet mutatják be. Mi az, ami hiányos?
2: Hát az a helyzet, hogy ő egyike azoknak az alkotóknak, akik a két világháború között, ugye ő 18-ban volt az első kiállítása, és a 20-as évektől kezdett különböző nemzeti szalon, ENSZ múzeumban nagy csoportos kiállításokon részt venni, és ugye ez az az időszak, ami egy rendkívül összetett időszak, ugye forradalmak, az első világháború vége, ugyanakkor egy egyre erősödő antiszemitizmus, tehát különböző társadalmi politikai konfliktusok, és ugye zsidó családba született, ugyan 21-ben katolizált, de hát ezt tulajdonképpen ezt a művészetileg is nagyon turbulens időszakból neki igazából ez a 20 év adatot, és a világháborús, tehát az 1944-es időről, főleg a német megszállást követő időről nagyon kevés információnk van, és ez a csodával határos módon őrizte meg részben a Kósa György, a Kósa család, illetve a Molnár család is azokat a patinázott, festett gipszobrokat, amik ugye nagyon-nagyon törékenyek, kis plasztikák, illetve különböző linó és fametszetek, illetve ezekhez a család megőrizte a dúcokat is. És tulajdonképpen azért egy csodálatos dolog, hogy ez fennmaradt, hiszen egyrészt a háború kataklizmájában ezek a nagyon törékeny és törékeny munkák eléggé ki voltak téve különböző veszélyeknek és annak, hogy eltűnjenek. Nyilvánvalónak tartjuk, hogy el is tűntek különböző munkák, de most az elmúlt egy évben a családtól tehát előkerültek újabb szobormunkák, illetve különböző metszetek, és tulajdonképpen részben ez is indokolta azt, hogy egy önálló kiállítást készítsünk. 2022-ben Molnárné Acél Eszter egy csoportos kiállítás keretein belül, ami kifejezetten az elveszett, elfelejtett női munkásságokat vizsgálta, már szentelt egy teret az ő munkásságának, hiszen a 80-as évek közepén a családtól bekerült a fővárosi képtár gyűjteményébe tőle részben grafikai, részben pedig szobrászati anyag is.
1: Hogyan építették fel a kiállítást Molnárné Acél Eszterrel?
2: Az volt a célunk, hogy valamiképpen, amit az előbb említettem, tehát a bibliai témák, és ezek a nagyon-nagyon privát, személyes hangú füzetek, grafikai albumok valamiképpen összekapcsolódjanak, tehát én említettem ugye a mozdulatművészetet, az orkesztika, ez a fajta, mondom, passió, misztérium játék, egy nagyon-nagyon jó átkötése volt azoknak a szobrászati csoportoknak, ami valamiképpen megmutatja egyrészt a címbe szereplő ritmust is, és azt a fajta tömegképzést, ami az ő munkásságának a központi eleme volt. Tehát nem választottuk szét gyakorlatilag, nem feltétlen tematikák mentén alakult ki a kiállítás, hanem igyekeztünk a most a családtól kölcsönzött munkákat és a gyűjteményben levő szobrokat valamiképpen egy nagyon dinamikus együttállásban kiállítani. Külön fejezetet vagy külön részt kapott a kiállításban az a grafikai anyag, amit szintén most mutatunk be először, ezek pedig a 30-as évek második felébe készült meséi. Ezeket ő maga rajzolta, és a szövegeket is ő maga írta, végtelen, finom, nagyon-nagyon szellemes mesék ezek, amik egyébként nyomtatásban meg is jelentek, tehát újságban meg is jelentek. Ezeket a kis kézzel kötött füzeteket, van amelyiket rajzolt a ceruzával, van amelyik metszet. Tulajdonképpen ez volt az első alkalom, hogy ezeket a munkákat ki tudjuk állítani, és ehhez kapcsolódóan mutatunk meg fametszet, illetve linómetszet dúcokat is. Ezekből tudunk következtetni arra, hogy más mesék is voltak ebben a pillanatban most jelenleg öt mesét ismerünk. Közben jelentkezett egy magángyűjtő is egy következő mesével, tehát egy kicsit arról is szól a kiállítás, hogy feltételezzük, hogy tovább tudunk kutatni. Tehát ez egy picit egy ilyen intermezzo is, ami azt jelenti, hogy a két háború között ugye számos olyan női alkotó volt, akinek a munkásságát nyilván a 45 utáni időszakban elfelejtődött, és tulajdonképpen ez egy nagyon komoly és fontos művészettörténeti feladat a képtár számára, hogy ezeket az elkallódott vagy elfelejtett női munkásságokat újra megmutassa.
1: Kívánom, hogy sokan nézzék meg a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm. Minden jót. Viszonthallásra.
1: Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Kellemes délutánt kívánok! Június 1-e a tej világnapja. Ehhez ezen a héten a Nyitányban kapcsolódik egy nyereményjáték, amely a jövő héten nálunk az Intermezzóban folytatódik. Az UHT az ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés rövidítése. Ehhez a tejet 136-142 Celsius fokon 2-6 másodpercig hőkezelik. A hőkezelésen túl a több rétegű, fényvédő steril csomagolóanyag biztosítja, hogy ezek a tejek akár hónapokig is eltarthatók hűtés nélkül. Az ESL feliratú teljes dobozban árusított tejet csak pár pillanatig, 0,1 másodpercig tartják 100-134 Celsius fok közötti hőmérsékleten, majd gyorsan lehűtik. A tej így a hűtőben 6 Celsius fok alatt tárolva 14-21 napig is eltartható. A legrövidebb ideig a pasztőrözött tejek állnak el. Ehhez 75 Celsius fokon 15 másodpercig, vagy legalább 63-65 Celsius fokon 30 percig hőkezelik a tejet, ami így a csomagolás után 6 Celsius fok alatt tartva 3-5 napig áll el. Hát ezek elég lényeges információk, amikor az ember nem tudja, hogy éppen melyik tejet válassza a bevásárlóközpontban. Maradjanak velünk a folytatásban is, ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
4: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydnneum Egyház zenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el. Pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát, a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csembalista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre. Jakub Járiba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme is felcsendül majd. Häkkinenhez és a világhírű helsinki barokk zenekarhoz a Pörszül kórus és kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak. Jövő vasárnap szintén az egyetemi templomban a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye, a megváltó Hét utolsó szava a keresztfán, a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy sziklatemplom különleges nagypénteki szertartására született. Eredeti zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható. Most ez kerül majd sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 Galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügyaktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a Moltiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Tália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar film támogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható a külső sáv a Budaörsi úton a Villányi út előtt befelé. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban, ezért arra szól a kocsisora a Budafoki úton és a Szerémi úton a Galvani utcától befelé, valamint a Dombóvári úton a Rákóczi hídi felhajtó előtt. Lassú az előrejutása az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától a Szél Kálmán térig, a Szél Kálmán tér környékén az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, továbbá a Nagykörúton szakaszonként. Erős még a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánc hídig, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Torlódik a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a 6-os főút kivezető oldalán az M0-as autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes péntek délutánt kívánok! Itthon kevésbé ismert zeneszerző Jakubján Riba, hazájában a karácsonyi miséjéről a leghíresebb, amely az ünnepi hagyományok elengedhetetlen része. De vajon milyen származású lehet Riba? Ez a mai játékkérdésünk. Mondok három lehetőséget: A. francia, B. olasz, vagy pedig C. cseh. Várjuk a helyes válaszokat a következő címre: játék@klasszikradio.hu egészen ma éjfélig. Minden nap kisorsolunk egy páros jegyet a Haydnaum régi zenei központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyek május 29-én és 31-én lesznek majd Budapesten. Sok sikert kívánunk a játékhoz. Most pedig Handel F-dur koncerto grosszójának negyedik tétele következik.

0: örökítése, elsősorban a fiatalok számára, de természetesen ahogy a május végi rendezvényünkre, úgy a legtöbb rendezvényünkre is a legszélesebb közösséget szoktuk várni. A saját rendezvényeinken kívül még a fő tevékenységi körünkhöz tartozik különböző tematikus pályázatok meghirdetése, amelyekben a közös az mindig az a lengyel vonatkozás, magyar-lengyel kapcsolódás erősítése, akár a kulturális területen, akár a felsőoktatásban, illetve kiemelném azt a pályázatunkat, amelyre minden évben a legnagyobb érdeklődés szegeződik, ez gyakorlatilag a Polonika Varietas elnevezésű pályázatunk, ami középiskolás csoportoknak, osztályoknak ad lehetőséget lengyelországi kirándulásra, hogy a saját bőrükön is megtapasztalják azt, hogy gyakorlatilag a magyar-lengyel barátság eszméje mit jelent, és akár életre szóló barátságok köttethetnek, és idősebb korukban is vissza tudnak térni az országhoz, vagy akár mint munkavállaló kapcsolatuk lehet lengyel cégekkel, lengyel emberekkel.
1: Az elmúlt néhány évben milyen fontos eseményeket szerveztetek?
0: Nyári táboraink az gyakorlatilag minden évben megvalósul, két fő tematika mentén. Van egy Balatonbogláron, itt a sakk oktatás van a fókuszban, úgyhogy itt gyakorlatilag a magyar és lengyel diákok sakkot tanulhatnak, amellett, hogy különböző kulturális programokon vehetnek részt, és megismerkedhetnek egymással, illetve Sátoraljóújhelyen van még egy másik táborunk, ami pedig nyelvtanulás fókuszú. Nyilván itt az a résztvevők olyanok, akik nem nulláról kezdik a magyar, illetve a magyar részről a lengyel nyelvtanulását, úgyhogy itt is az a cél, hogy kulturális élményeket is adjunk az ide érkező diákoknak, és a nyelvtanulás révén még közelebb tudjanak kerülni egymáshoz.
1: De akár nulláról is lehet kezdeni a lengyel nyelvtanulást, nem?
0: Igen, igen, ez abszolút nyitott ilyen szempontból, de azért arra szoktunk figyelni, hogy valami előképzettség még legyen. Ugye ilyenkor meghívjuk a különböző iskolákat, és általában azért olyan iskolákat szoktunk meghívni, ahol a nyelvoktatást ők is a fókuszban tartják, hiszen ugye azért egy hét, valljuk be, azért arra nem lenne elegendő, hogy itt komoly nyelvtanulás végbe menjen, de ha már valakinek van egy folyamatban lévő tanulmánya, akkor azért nagyot tud dobni, nem csak a tanulás révén, hanem egy ilyen saját élmény révén, valószínűleg akkor utána az iskolapadba is máshogy fog figyelni a lengyel vagy éppen a magyar nyelvi órán.
1: A táborban zajló sakkversenyek milyen hangulatban telnek, békések, ugye?
0: Természetesen itt is a barátság szó kiemelendő, és egyébként pedig nagyon magas szakmai sztenderdek szerint. Mikó Valér Múrahalmi pedagógus, a szakmai mentora, szakmai vezetője ezeknek a sakktáboroknak. Tavaly előtt már a hexasakkot, ugye a sakkon belüli egy külön típust is úgymond bemutatták a gyerekeknek, aminek egyébként a megalkotója egy lengyel ember, lengyel szakember, úgyhogy amellett tényleg, hogy nagyon jó hangulatban telnek ezek a táborok, nem csak a kulturális programokon, vagy hát ugye ott Balatonbogláron nyilván a strandot sem hagyjuk ki a programok közül, de maguk a meccsek is. Tehát amellett, hogy itt ugye tanulás, ez is egyfajta tanulás, hiszen a sakknak elsajátítása azért komoly szellemi feladat, de nagyon jó hangulatúak, és öröm nézni a magyar és lengyel gyerekeket, ahogy a játékon keresztül is még közelebb kerülnek egymáshoz.
1: Milyen korosztálynak szól ez a tábor?
0: A Balatonboglári az általános iskolás korosztály, tehát a sakban ők tudnak jeleskedni, és itt is figyelünk arra, hogy vannak egyébként olyanok, akik nagyon alapszinten vannak, de akár olyanok is, akik már évek óta akár versenyeken is részt vettek, és ezáltal is tudnak ugye egymásnak is segíteni. A Sátoraljóújhelyi nyelvi tábor az pedig középiskolások számára szól.
1: Nóra, köszönöm szépen, jövünk még, folytatjuk a beszélgetést, szó lesz a magyar-lengyel táncházról is, melynek helyszíne a Fonó. Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, rendszeresen évről évre megrendezitek a Felcsek gálát novemberben. Mi jellemzi ezt a nagy eseményt?
1: Valóban ez a legnagyobb rendezvényünk. Most az idei már az 5. Felcsek gála lesz, amit megvalósítunk, megrendezünk, ami nem csak egy jó alkalom arra, hogy a lengyel-magyar, magyar-lengyel ügy iránt érdeklődők és az ez iránt dolgozó szakembereknek egy találkozási helyet, lehetőséget biztosít, de egy zenei programmal is készülünk ilyenkor mindig. Általában az alapítvány által korábban támogatott zenészek közül kerül ki a fellépő, mert hogy van nekünk a pályázataink között két zenei pályázat is. Egyrészt egy Felcsek lemezek pályázat, ahol magyar-lengyel vonatkozású albumok megjelenését támogatjuk, illetve egy Felcsek koncertek elnevezésű pályázat, ahol pedig hasonló tematikában akár magyarországi, akár lengyelországi koncertek megvalósulásához járulunk hozzá. A zenei program mellett pedig az életműdíj, a Václav Felcsek díj átadása, ami még nagyon kiemelt része ennek a rendezvénynek, amikor gyakorlatilag egy olyan kiemelt szakembernek adjuk át a díjat, aki a magyar-lengyel ügyekért az elmúlt évtizedekben kiemelt munkát végzett.
0: És hogy történik a kiválasztás?
1: A kiválasztás hasonló, mint ahogy az alapítványnak a pályázatai esetében, a döntést azt a döntéshozó szerv hozza meg nálunk, a kuratórium. Tőlük érkeznek a úgymond a jelöltek is, és akkor a kuratóriumi döntés eredményeként születik meg az, hogy adott évben kik legyenek a díjazottak.
0: Ez a gála rendszerint novemberben zajlik. Miért éppen akkor?
1: Igen, hát egyrészt az egész évet szoktuk ilyenkor bemutatni, tehát hogy mik a kiemelt eseményei annak az évnek, másrészt pedig novemberben van is egy alkotmányos ünnep Lengyelországban, és akkor ahhoz szoktunk még kötődni. Harmadrészt pedig Václav Felcseknek is a halála október 23-a, és ehhez szoktunk még igazodni, hogy ilyen jeles napok kapcsán ez a novemberi egy bevált időpont.
0: Nóra, mit lehet tudni Václav Felcsekről?
1: Igen, Václav Felcsek a 20. századi magyar-lengyel kapcsolatok kiemelt alakja. A Poznányi Egyetem történelem szakán tanult, és ott az egyik professzora hívta fel a figyelmét Magyarországra, illetve a magyar nyelvre, és ez irányította a figyelmét gyakorlatilag ránk, és annyira megtetszett ez neki, hogy el is kezdett tanulni magyarul, és nagyon sokszor járt Magyarországon is. A 30-as években részt vett például a Debreceni nyári egyetemen is, illetve később ösztöndíjasként több hónapot is itt töltött, amikor az 5-ös kollégiumban volt a lakrésze, ahol egyébként a halálának 30. évfordulójához kapcsolódóan egy szakmai konferenciát szerveztünk az ELTE-vel közösen.
0: Mennyire ismert a lengyelek körében ő?
1: Biztos, hogy még van munkánk abban is, hogy még ismertebb legyen, de azért nagyon sokan tudják, hogy ki volt az a Václav Felcsek, és milyen jelentős volt az a tevékenység, csak nem életét is adta, hiszen volt, hogy halálra ítélték, amit később életfogytiglani szabadságvesztésre módosítottak, de minden esetre az egészségét is megtépázták azok az utak, amiket a két ország, Magyarország és Lengyelország között megtett, hiszen bár a mai világból már lehet, hogy nehéz elképzelni, de annak idején ugye az információ áramlás, a pénzáramlás az nem volt olyan magától értetődő és egyszerű, mint a mai időkben, és ő annak idején nagyon sok kalandban, úgymond, és fontos kalandban vett részt, hogy különböző parancsokat és információkat a két ország között eljuttasson.
0: Mi motiválta őt leginkább a két ország kapcsolatának elmélyítésében?
1: Egyrészt egy nagyon fontos a hazaszeretet, ugye ő itt is Lengyelországot képviselte, illetve ahogy a magyar történelemben számos más esetben is, ugye a két ország tudott egymásra támaszkodni. És ez egy olyan alap, egy bázis azóta is, és már akkor is, ami miatt a lengyelek, köztük valószínűleg Felcsek is, más szemmel nézett a magyarokra, tehát egy különleges helyet foglalt el a szívébe, és valószínűleg ez egy olyan motiváció volt neki, a hazaszeretet és a magyar emberek szeretete, ami élete végéig egy kiemelt helyre tette ezt az ügyet számára.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársával, itt az Intermezzóban.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható a külső sáv a Budaörsi úton a Villányi út előtt befelé. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban, ezért arra szól a kocsisora a Budafoki úton és a Szerémi úton a Galvani utcától befelé, valamint a Dombóvári úton a Rákóczi hídi felhajtó előtt. Lassú az előrejutása az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától a Szél Kálmán térig, a Szél Kálmán tér környékén az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, továbbá a Nagykörúton szakaszonként. Erős még a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Torlódik a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a 6-os főút kivezető oldalán az M0-as autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Május végén, május 29-én, hát talán ez az utolsó májusi pénteki nap, a Fonóbudai Zeneházban lesz egy nagy ünnep. Hát azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, ahol a kultúra is igencsak jelentős szerepet kap. Mi fémjelzi ezt a rendezvényt?
1: Igen, hát ez egy nagy rendezvény, amire készülünk május 29-én a Fonóbudai Zeneházban. Rögtön két apropója is van az eseménynek. Egyrészt ugye Magyarország Vén és Soros elnöksége ez év június 30-ával véget ér, és emiatt gondoltuk, hogy egy ilyen zenei rendezvénnyel megemlékezünk, vagy visszatekintünk az elmúlt hónapokra is, és ezért a zenei fellépők, azon túl, hogy az alapítvány korábbi támogatottjai, mindkét fellépőnél a V4 ez egy kiemelt rész. Ugye az egyik fellépő a Lisztes Jenő, a Cimbalom projektje, aki pedig a David Csernikkel, lengyel hegedűssel valósított meg 2024-ben egy felcseklemezt. Ők fognak most erről a lemezről majd élőben dalokat előadni. A másik fellépő pedig a V4 vonós négyes, ahol ugye elég beszédes a nevük, korábbi támogatottaink ők is, és különböző dalokat fognak előadni. Három országból ugye, és ugye a magyar résztvevő fogja adni ezt a csapatot. A másik apropója magának a rendezvénynek pedig, hogy szerettünk volna visszatekinteni a zenei pályázatainkra, a zenei pályázataink révén megvalósuló projektekre, hiszen 2021 óta írjuk ki ezeket a pályázatokat, tehát már számos lemez, számos koncert az, ami megvalósult, és amelyeknek a fő témája ugye a magyar-lengyel tematika. Azért is különleges még egyébként a rendezvény, mert a harmadik fellépő az pedig a Téka együttes lesz. Ugye ez a népzenei formáció 1976-ban alakult, tehát idén ünnepli a fennállásának 50. évfordulóját, és egy különleges jubileumi koncerttel veszik ki a részüket ezen a különleges estén.
0: De ha jól tudom, akkor az estét egy magyar-lengyel táncház zárja, amit biztos, hogy nagyon sokan várnak.
1: Igen, hát ezek mindig fantasztikus hangulatú táncházak szoktak lenni, úgyhogy talán a korábbi tapasztalatok alapján most is bátran mondhatom, hogy erre készülünk. Tehát három koncertet követően valóban egy magyar-lengyel táncházhoz fogja biztosítani a zenét Bálázi Bence bandája, és két táncoktatónk is lesz, Józsa Tamás és Nagy Ella személyében, úgyhogy várjuk azokat is, akik már benne vannak ebben a szénában, és már vettek részt, és bírnak néhány ilyen táncot, de azokat is várjuk nagyon sok szeretettel, akik megtapasztalnák, hogy milyen fantasztikus sodró lendülete van egy ilyen táncháznak. Úgyhogy gyakorlatilag este 10 órától a koncertek után elkezdjük a táncházat, és onnantól kezdve csak a hangulat szabhat határt, hogy meddig ropjuk.
0: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogy sikerültek ezek a rendezvények? Mennyire szerették az odalátogatók?
1: Hát szerencsére az érdeklődés is kiemelt, tehát az előzetes jelzések alapján is a legtöbb rendezvényünkre azért nagyon sokan kíváncsiak, és akik már ott vannak egy-egy ilyen rendezvényen, azok pedig mindig nagy többségében azt szokták visszajelezni számunkra, hogy egy nagyon kellemes este volt, nagyon jó együtt lenni azokkal a szakemberekkel, akik tényleg a magyar-lengyel ügyet magukhoz hasonlóan fontosnak érzik. És hát ugye nem csak ilyen zenés rendezvényeken szoktuk ezt érezni, vagy akár a Felcsak gálán, hanem van nekünk egy Felcsak műhely beszélgetés sorozatunk, ami szintén 2021-es az indulása. Ugye a Covid idején volt egy kihívás, hogy tudnánk mégis a kapcsolódásokat, ha máshogy nem is online térben megvalósítani, és akkor először online közvetítések révén kezdődtek ezek a kulturális beszélgetések, amik utána, hogy a helyzet lehetővé tette, már nem csak online valósultak meg, hanem élő közönség előtt zajlottak ezek a különböző könyvbemutatók, beszélgetések kulturális témában, akár gazdasági témában, úgyhogy szerencsére azt mondhatjuk, hogy van egy mag, akikre számít, és akik számítanak azokra a programokra, amik mellé állunk.
0: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a további programokhoz is, hát például a május 29-i Fonóbudai Zeneházban tartott eseményhez, de folytatjuk még a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársával.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra, a vendégem, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Mi az, amire már készültök?
2: Igen, hát ugye közeleg a nyár, és a nyári táborunkra már nagy erőkkel készülünk. Várjuk az iskoláknak a visszajelzését, hogy kik azok, akik tudnak küldeni. Ugye ezek magyar iskolák is, illetve lengyel iskolák is. Idén Sátoraljó új helyen a nyelvi diáktábor fog megvalósulni. Illetve hát ugye szervezési szempontból, bár a november még messzinek tűnik, de szervezési szempontból már ugye az idei Felcsak-gálának a helyszínét is, és a különböző kapcsolódó teendőket is már meg kell kezdeni ahhoz, hogy novemberre tökéletesen összeálljon a rendezvény. Illetve hát ugye, ami nálunk mindig van, a különböző pályázatok kiírása, hamarosan számíthatunk a következő pályázati kiírásra is, tehát várjuk majd a jelentkezéseket, ez a weboldalunkon mindig elérhető, illetve aki feliratkozik a hírlevelünkre, vagy a Facebook oldalunkat megnézi, az szintén első között értesülhet, amikor nyíltá válik valamely pályázatunk. Általában több pályázat szokott egyszerre nyíltá válni különböző témákban. A már említett osztálykirándulások mellett ösztöndíjakat is szoktunk hirdetni felsőoktatási tanulók számára is, de testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatokat is szoktunk támogatni, pont azért, hogy a két ország között ilyen szinten is a kapcsolat elmélyüljön, vagy akár új kapcsolatok létesülhessenek. Úgyhogy ezeket a pályázatokat mindenképp érdemes figyelni, és a felületeinken elérhetővé tesszük, és kényelmesen online lehet rájelentkezni.
1: Melyek azok a lengyel városok, amelyekkel testvérvárosi kapcsolódásunk van?
2: Igen, rengeteg partnervárosi kapcsolat már most is ugye élő, és az elmúlt években, évtizedekben is működött. Kiemelném ezek közül például Budapest vagy Pécs testvérvárosi kapcsolatát Krakóval, Miskolc városnak is testvérvárosi szerződése van Katowicével, Szegednek Vuc városával, vagy például Pápa városát is mondhatnám, amely Gorlice városával, vagy például Zalaegerszeg Krosnóval van testvérvárosi kapcsolatban, úgyhogy már most is vannak ilyen kapcsolatok, de a Dvábratánki magyarul két barát elnevezésű pályázatunk révén azt szeretnénk, hogy egyrészt ezeknek a száma még tovább növekedne, illetve hogyha a meglévő kapcsolatok valódi és mély és élő kapcsolatok lennének.
1: Nóra, összességében mi a Václav Felcsák Alapítvány missziója?
2: A fő missziónk az, hogy ezt a magyar-lengyel barátság eszméjét tovább örökítsük, azon fiatalok és mindenki számára, akiknek családilag nincsen kötődése, tehát nincsen lengyel rokon, hogy ne csak történelem könyveknek néhány mondata jelentse számukra azt, hogy milyen ez a barátság, vagy milyen volt, hanem hogy ez egy élő, ma is megfogható kapcsolat legyen, és hogyha valaki kimegy Lengyelországba, hiszen számos gyönyörű város várja, akár most tavasszal, akár a nyári szünet idején az érdeklődőket, ott megfoghatóan a saját bőrükön tapasztalhassák, hogy mit jelent ez a kapcsolat, és most, hogy már gyakorlatilag idéntől 5 lengyel városba is közvetlenül repülhetünk, gyakorlatilag 1-2 óra alatt elérhetővé váltak ezek a városok. Én arra biztatok mindenkit, hogy valóban a saját bőrén is tapasztalja meg, hogy mi az, amiért mi dolgozunk.
1: Nóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A legközelebbi programhoz, ami ugye május 29-én lesz, sok sikert kívánok, és hát jó munkát az egész éves eseményekhez.
2: Köszönjük szépen és a lehetőséget, és minden jót kívánok!
1: Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Oroszországi olajfinomítót támadtak az ukránok. Ismét van közvetlen repülőjárat Budapestről az Egyesült Államokba. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. A magyar külpolitika célja, hogy a partnerek azt érezzék, hazánk újra megérkezett Európa szívébe, világos érdekekkel, határvonalakkal és kompromisszumkészséggel. Ezt mondta Orbán Anita a Válasz Online-nak adott interjújában. A külügyminiszter az ukrajnai helyzettel kapcsolatban közölte, a kormány kész a kétoldalú kapcsolatok rendezésére, de ehhez előbb a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogait kell tisztázni. Megerősítette, hogy a tervek szerint Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök június elején Beregszázban találkozna egymással. A magyar-szlovák kapcsolatokról azt mondta, a kormány nyitott az együttműködésre, de csak akkor, ha nem büntetik a kollektív bűnösséget megállapító benes dekrétumok bírálatát, és nem koboznak el földeket etnikai alapon. Üzemi baleset történt reggel a Moltiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A képviselőház energiaügyi bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lassú az előrejutás a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a 6-os főút kifelé vezető oldalán az M0-ás autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok, május 22-én. 5 éves a Mesélő Budapest, újabb különleges városi sétával ünnepel a népszerű rádióműsor. 2026-ban ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Mesélő Budapest, amely a Klasszik Rádió és a Jazzy Rádió hullámhosszán évek óta kalauzolja hallgatóit a főváros rejtett történetei között. A műsor két házigazdája, Tittel Kinga és Szerémi Nóra. Ez alkalomból egy újabb különleges programmal kedveskedik a közönségnek. A jubileumhoz kapcsolódóan két Mesélő Budapest sétát eddig már tartottak, 2026. március 28-án és április 24-én. Most azonban május 29-én pénteken szintén egy különleges zenélő Budapest sétára hívják a hallgatókat. 16 és 18 óra között a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel valósul meg a séta. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a következő címen lehet: mesélőbudapest@jazzy.hu egészen május 25-én 16 óráig. Most pedig következik a mai játékkérdésünk. Itthon kevésbé ismert zeneszerző Jakubján Riba hazájában a karácsonyi miséjéről a leghíresebb, amely az ünnepi hagyományok elengedhetetlen része. De vajon milyen származású lehet Riba? Mondok három lehetőséget: A. francia, B. olasz, vagy pedig C. cseh. Várjuk a helyes válaszokat a következő címre: játékkukac@klasszikradio.hu egészen ma éjfélig. Minden nap páros jegyet sorsolunk ki a Haydneum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyet május 29-én és 31-én tartanak Budapesten. Sok sikert a játékhoz! Most pedig Beethoven 4. B-dur szimfóniájának 3. tétele következik.

0: 92.1. A folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Június 4-e és 7-e között immár 15. alkalommal költözik a Városligetbe a Rozália Borpiknik, melynek egyik különlegessége, hogy nem a rohanásról, hanem a ráérős, plédes piknik hangulatról szól, ahol barátok, családok és gyerekek együtt kapcsolódhatnak ki a város zöld szívében, és ahogy olvastam a sajtóközleményt, még a négylábúak sem maradnak ki. De hogy pontosan miről van szó, azt most Horváth Mártonnal, a Rozália Borpiknik főszervezőjével beszéljük meg, őt kérdezem. Pontosabban előtte üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tehát június 4-e és 7-e között lesz lehetőségünk plédes piknik hangulatban finom borokat kóstolni. Kezdjük talán a négylábúakkal. Szerintem nincs olyan hallgató, aki ne szeretné a négylábú barátainkat, kedvenceinket. Őket is kiemelték a sajtóközleményben, miért és mi okból.
2: Így van, hát alapvetően ugye a Városliget ad helyszínt a Rozáliának immár 10 éve, és hát ugye a Városligetben alapvetően is nagyon sokan vannak kint kutyás vendégek, illetve kutyával nagyon sokan kilátogatnak a rendezvényre. És rájuk gondoltam egy pár évvel ezelőtt, hogy bár őket eddig is nagyon szeretettel vártuk, de hogy mi lenne, hogyha őket konkrétan megszólítanánk különleges programokkal, és ezért a hétvégére a Jó Kutya Iskolával közösen tervezünk egészen különleges bemutatókat. Itt magyar bajnokok fognak különleges kutyatánc sókat szervezni, bemutatókat tartani, sőt idén külön szervezünk egy kutya masszázs tanfolyamot is, illetve egy rövid bemutatót. Így van, tehát, hogy aki abszolút nyitottak ezekkel a kutyás programokkal, őket nagyon nagy szeretettel várjuk, természetesen nem csak kutyákkal, hanem egyébként én a gyerekeimet szoktam személy szerint kivinni, és ők is nagyon élvezik ezt a programot.
1: Hát azt hiszem, hogy a hallgató 99%-át megnyertük, mondom, nagyon sok a kutyabarát, és biztos, hogy sokan el is fogják vinni, de azért beszéljünk a két lábúakról is, és akkor folytassuk a gyerekekről, mert bár Rozália Borpiknikről van szó, ami hát mondjuk úgy, hogy felnőtt ital, 18+, de azért ez egy családi program, hogyan vehetnek ebben részt a gyerekek?
2: Hát őket is, ugyanúgy, ahogy a négylábúakat is nagyon sok szeretettel várjuk. Leginkább ugye a hétvégén szervezünk a számukra is programokat, többek között a színpadon is, már napközben lesznek kifejezetten gyerekeknek szóló programjaink, koncertjeink. Ezen felül pedig lesz olyan külön úgynevezett no-phone zone teraszunk, ahol kifejezetten felhívjuk a vendégeink figyelmet arra, hogy kicsit tegyék le a telefont, élvezzék a napsütést, élvezzék a jó időt, és ezen a teraszon a gyerekeknek is külön interaktív programokat is szervezünk.
1: Na most akkor megvannak a négylábúak, meg a pici kétlábúak, most jövünk mi, de azért zárójelbe hozzáteszem, hogy ugyan külön borokat nem fogunk itt kiemelni, de azért majd várok néhány típust, meg darabszámot, vagy kiállító számot, de ma már lehet például alkoholmentes borokat is kapni, talán ettől még egy kicsit tartsuk távol a piciket, de például alkoholmentes bort kínálnak, ez csak így most jutott eszembe, hogy megkérdezem.
2: Egyre nagyobb rá az igény, tehát természetesen igen lesz kint a rendezvényen. Több kiállítónk is jelezte már, hogy ha úgy gondoljuk és van rá érdeklődés, akkor nagyon szívesen megmutatná ezeket a termékeket, és hogy mi ennek kifejezetten örülünk. Mi abszolút támogatjuk azt, hogy ha olyan társaságok is jönnek, ahol nem feltétlenül tud mindenki bort fogyasztani, illetve alkoholos bort fogyasztani, akkor őket talán inkább kínálják meg egy alkoholmentes, kóstoltassák meg, ismerjék meg. Most már ugye borversenyen is foglalkozunk külön ezzel a kategóriával.
1: Na és akkor elérkeztünk oda, ahol más beszélgetésekben kezdeni szokták, hogy akkor elérkeztünk azokhoz az italokhoz, amelyet a résztvevők legnagyobb százaléka fog majd fogyasztani, de ugye az a nevük, hogy Rozália Borpiknik, ha valaki még nem járt volna ott az elmúlt 15 évben, azt hihetné, hogy itt csak rozébor lesz, de ez valószínűleg messze van az igazságtól.
2: Igen, hát ugye még 2012-ben még úgy hoztuk létre ezt a rendezvényt, hogy a rozéborokat tettük fókuszba, illetve a gyöngyöző és pezső borokat, de természetesen a kiállítóinknál nem csak ezek a típusok, hanem emellett ugye a fehér borok és vörös borok is bemutatkozhatnak. Azért nagyon nagy számban, tehát az alapfeltétel, hogy rozébort mindenki hozzon, de az utóbbi évek tendenciája az, hogy a rozéborok mellett a pezsgőbor az, ami egyre inkább fókuszba kerül, és egyre több kiállítónknál most már megtalálható ez a termékcsoport is. Illetve idén kifejezett lesz olyan stand is, ahol nem csak magyar pezsgő, hanem kifejezetten külföldiek, ugye a proszekkók eddig is nagy számban megmutatkoztak a rendezvényen, idén lesz olyan sámpány kiállítunk is, ahol elég nagy választékban lehet majd sámpanyokat is kóstolni.
1: Hát fogalmazzunk úgy, hogy én magam is évtizedek óta rajta tartom az ujjamat mondjuk a borfogyasztás ütőerén, ezért látom, például vendéglátóban dolgozva, hogy sikerült a rozét behozni, majdnem már lassan az üdítőitalok közé. Jó néhány évvel ezelőtt. Ezek szerint akkor a rozé pipa, most éppen mondjuk a habzóborok, proszekok, pezsgők, sámpanyok, azok, amelyeknek még szükségük van egy kis barátkoztatásra?
2: Hát először is azt tudásra tartom, hogy azért pipa, tehát ugye azért rozéborokkal valóban mi hiszünk abban, hogy talán ezzel a rendezvényen is elértük azt, hogy egyre nagyobb a rozéfogyasztás, illetve most biztos, hogy sokkal többen fogyasztanak rozéborokat, mint 10 évvel ezelőtt. Viszont a pezsgőborok önmagában is már feltörekvő ágban vannak, nem csak ezen a rendezvényen, hanem általában a piacon is. Nem feltétlenül kell ezt külön erősítenünk, de természetesen nagyon örülünk neki, mert hogy pontosan tartjuk abszolút ezt a termékcsoportot is.
1: Na, az utolsó kérdésem előtt gyorsan elmondom a kedves hallgatóknak, hogy ha részletekre kíváncsiak, akkor a rozalia.hu weboldalon mindent megtalálnak. Tud-e nekem egy vagy hozzávetőleges, vagy akár pontos számot mondani arról, hogy hány borászat, pincészet kínálja a portékáit a Rozalián június 4-e és 7-e között?
2: Hát közel 50 kiállítónk van, borász kiállítónk van, ez ugye nem azt jelenti, hogy ennyi borászat képviselteti magát, mert vannak egyes kereskedők is, akik több borászatot is képviselnek. Minden esetre az biztos, hogy több százféle bor lehet majd kóstolni. Ezen felül 14 kiállítónknál, gasztronómiai kiállítónknál nagyon finom ételeket lehet majd ugye párosítani a borok mellé. Lesznek olyan kávés partnereink is kint. Tehát tényleg arra búzítom a kedves közönséget, hogy jöjjenek, kipróbáljanak, kóstoljanak minél több bort. Tényleg érezzék jól magukat itt, alapvetően a hangulat az, ami nagyon meghatározó, amit ugye el is hangzott itt az interjú elején.
1: Igen.
2: Csodálatos, nagy, hüves területen vagyunk, több mint 400 négyzetméteren egyébként fedett területet is létrehozunk, tehát hogyha esetleg itt csöpögne az eső, rossz idő lenne, akkor is lesz hova beülni. Tehát abszolút szeretet, nagyon nagy szeretettel várjuk a vendégeket.
1: Látja, beszéltünk a négy lábúakról, a kis két lábúakról, a nagy két lábúakról, mindannyian mindenről beszéltünk. Szerencsére a gasztronómiát sem hagytuk ki, és azt se felejtsék el a kedves hallgatók, hogy a zene is ott lesz a Rozalián. Ennek részleteit, meg minden egyéb mást egyébként a rozalia.hu weboldalon tekinthetnek meg. A célunk ezzel a rövid kis beszélgetéssel az volt, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, tehát, hogy a Rozalia borpiknik június 4-e és 7-e között lesz a Városligetben. Nagyon szépen köszönöm Horváth Mártonnak, a Rozalia Borpiknik főszervezőjének, hogy megpróbálhattuk, és majdnem sikeresek voltunk abban, hogy egy olyan 7-8 percbe majdnem mindent belesűrítsünk, a többi ott lesz kint a Városligetben. Köszönöm, hogy hívhattuk, viszont hallásra.
2: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1-je, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Pünköstkor három napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kertünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát. Célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsaséták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végigvonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncert, DJ program és tűzshow teszik még hangulatosabbá. Koncertek és magyar-lengyel táncház a Fonóban jövő pénteken. A Felcsek Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátságot és együttműködés elmélyítését segítse elő, mindezt kulturális eszközökkel is megtámogatva. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulat a Szentendrei Skanzenben. Vasárnap és hétfőn immár 15. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi Örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni, így a pásztorételektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvar idéző látványvilág is színesíti majd a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Az idei ünnep egyben Magyarország szellemi kulturális örökségi egyezményhez való csatlakozásának 20 éves évfordulójához is kapcsolódik. Jó szórakozást kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten lassú az előrejutás a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a 6-os főút kifelé vezető oldalán az M0-ás autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 175 évet megyünk vissza az időben, hiszen 175 éve fedezték fel Hadrianus palotájának maradványait. Ha el kellene helyeznünk, akkor harmadik kerület, Hajógyári sziget?
2: Így
1: itt
2: van.
1: Vagyunk, ugye?
2: Ugye beszéltünk már sokat Aquincumról, arról, hogy volt itt egy római erődítmény, volt itt római katonaváros, és hát bizony Hadrianus császár is, aki később császár lett, egy ideig helytartója volt Pannóniának, és bizony itt volt egy palotája Hajógyári sziget. 1851. május 19-én római kori romokra bukkantak.
1: Na de hogyan bukkantak erre? Szerintem ez is nagyon izgalmas lehetett.
2: Igen, már korábban is sejtették, hogy itt római kori romok vannak a hajógyári szigeten, ugyanis a hajógyár építésekor 1835-ben a Vidra kotróhajó római falakba ütközött. Ennek a hajónak az üzemeltetésére érkezett hazánkba Clark Ádám, aki aztán később a Lánchíd, illetve az alagút tervezése kapcsán vált híressé. Régészeti feltárás céljából azonban akkor mentek ki először a szakértők a területre, és itt oszlopokra helyezett padot, kőfalakat és olyan írásos téglákat találtak, amelyen a leg 2 had volt olvasható, ugye légióra, illetve Hadrianusra utalva, és ez kötötte Hadrianushoz. Persze akkor még nem tudták, hogy valójában mit rejt itt a föld. 1854-ben indultak szakszerű régészeti feltárások Romer Floris régész vezetésével. Azért nem korábban, mert Romer Floris addig börtönben volt, ugyanis a szabadságharc kapcsán, a szabadságharcbeli részvétele miatt került ő börtönbe, szerzetes létére beállt a honvédségbe, és közkatonából századosi rangig vitte, tehát börtönben volt.
1: 1854-ben indultak, tehát az ásatások meddig tartott?
2: 1857-ig Romer Floris és Zsigmondi Gusztáv vezetésével. Ekkor még több méter magasan álltak nagyon gazdagon díszített falak, és akkor még azt hitték, hogy egy római fürdőt találtak. Úgyhogy a hajógyár a kiásott római kori emlékeket nagyon büszkén mutogatta, még a császári család is ellátogatott. Ugye akkor még nem volt Ferenc József és Erzsébet király és királyné, hanem még csak ugye Ausztria császáraként jöttek ide a kiegyezés előtt. Azonban a gyár szükségletei miatt a falakat elbontották, és más átalakításokat is végeztek, például csöveket vezettek keresztül a kiásott helyiségeken, illetve raktárnak használták azokat, és aztán a 19. század végén a maradványokat visszatemették.
1: Hát ettől szerintem most sok mindenkinek vérzik a szíve. Visszatemették tehát, de volt-e olyan időszak, amikor újra a középpontba került, és újabb ásatásokat kezdtek ott?
2: Igen, a 20. században 1941 és 56 között ismét ásatásokra került sor, és ekkor terült fény arra, hogy itt nem egy római fürdőt találtak, hanem a helytartói palota romjait találták meg. Ez a palota a 3. század végéig működött, többször átépítették, bővítették, és ekkoriban egy 120x150 méteres alapterületű épületnek gondolták, körülbelül 100 helyiséggel és sokféle rendeltetéssel. Aztán újabb ásatási fejezet kezdődött a 90-es években, 1990-es években, és ekkor derült ki a romegyüttes igazi mérete, ami körülbelül összességében 7 hektár volt. Tehát egy minden korábbi feltételezésnél nagyobb területet találtak. Itt volt főépület és rengeteg kísérő, hozzá kapcsolódó épület volt. Voltak fogadói, hivatali termek, gazdasági kiszolgáló helyiségek. Gyönyörű, szép, fekete-fehér, geometrikus mintájú mozaikokat találtak a padlózatban. Nagyon szép mennyezeti és falfestményeket. Ezeket a kor divatjának megfelelően többször átfestették. Még az illemhelyet is geometrikus mozaik padló díszítette. Találtak fürdőmedencét, tengeri jeleneteket ábrázoló díszítéssel, illetve találtak egy nagyon szép delfines szökőkutat is, illetve már ezt is azt is sikerült felfedezni, hogy padló és falfűtés, valamint vízvezeték és csatorna rendszer is volt már ekkoriban. Ugye 1700 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk.
1: Igen, igen.
2: Az egész Aquincumi Múzeum különben tényleg erről tesz tanú bizonyságot, hogy olyan fantasztikus és tényleg modern vívmányokkal, technikai megoldásokkal dolgoztak. Ez nem volt másképp a hajógyári szigeten sem.
1: Azt láthatjuk, hogy akkor Hadrianus imádta a nagy dolgokat, a monumentális dolgokat. De az itteni romoknak mi a jelentősége, és most látogatható-e?
2: Az a legfontosabb jelentősége ennek a romegyüttesnek, hogy a Római Birodalom egykori területéről mindössze 5 helytartói palota maradványáról tudnak, és ez a palota, ugye joggal kérdezhetnék, hogy akkor ez most látogatható, elmehetünk-e a hajógyári szigetre, sajnos nem látogatható, ugyanis ezt is visszatemették. A mai nap pedig ezen a szigeten egy golfpálya található a helytartói palota romjai felett. Az, hogy visszatemetik temetik a romokat, ez egy megszokott, bevált gyakorlat, ugyanis ez a visszatemetés nagyon sokszor megvédi a sérülékeny részeket a korábbi pusztulástól. Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogják kiásni, vagy hogy ezzel végérvényesen elment a lehetősége annak, hogy ez valaha is megtekinthető legyen. Állandóan felmerül időről időre a kérdés, hogy mi legyen a palotával, hogyan tegyék a romokat látogathatóvá, vagy visszaépítsék-e. Úgyhogy különböző tervek, elképzelések látnak napvilágot, és hát reméljük, hogy egyszer, én nagyon szeretném, hogyha én megélhetném, hogy egyszer el lehet látogatni. Addig pedig nem maradt számunkra más, mint hogy el kell menni az Aquincumi Múzeumba, ahol például ezek a nagyon szép fekete-fehér mozaikpadlók, a delfines szökőkútnak a delfinje, és sok más dolog a helytartói palotából kiállításra került és megtekinthető.
1: Köszönöm szépen!
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Páldi Lévi, a kurátor, akivel a Tömegek ritmusa című kiállításról beszélgettem. 5 és 6 óra között pedig Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa mesélt a Fonóbudai Zeneházban tartott nagy koncertről, amelyet a magyar-lengyel barátság jegyében tartanak. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Hétvégén a vasárnap délelőtti duett vendége lesz Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Jó pihenést, kellemes hétvégét kívánok! Bálint Edinát hallották, viszonthallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a 2 fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL Tiszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérülke van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 2 tucat oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó, kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy 2 ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére. Mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák-Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650.000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az Eskütérihez, 21 darab pedig a Fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérült helyének állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedűs Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával. Véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csak nem fele két éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökő kút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hölgyeim és uraim, legyen emlékezetes ez az este, legyen igazán vidám, táncoljanak felszabadultan, bátran, rajta fiatal ember, ön is kis az

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója, a balatonas láger Pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedűs Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron, a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzoros szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzési és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni. Túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kródi Gyula, a magyar irodalom misztikus ködlovagja először a mai Gyulai Pál utcában, majd a Práter és Vas utcában is lakott. Nősülése után az erzsébetvárosi Király utcába költözött, majd 1918-tól 12 évig lakott családjával a Margit-sziget több ismert épületében. Először a nagy szállóban, majd anyagi okok miatt a kis szállóban, a volt nándori nyaralóban béreltek lakást. Ez utóbbiban ugyan nem volt fürdő, viszont ingyenes belépőt kapott a Margit-szigeti gyógyfürdőbe. Amikor pedig Margit-szigeti házából 1930-ban anyagi okokból el kellett jönnie, Óbudára költözött a családjával, és rendszeres vendége volt az óbudai éjszakai életnek. Itt élt 1933-ban bekövetkezett haláláig. Kródi egykori lakóháza ma a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak ad otthont. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás-ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos, kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eok Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29